Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére kiírt előrehozott választásokról szóló rendelet a hivatalos állami közlönyben, miután azt 6. Fülöp király aláírta, értesült az MTI. A választásokon a 350 fős alsóházi és a 209 betöltendő felsőházi mandátum sorsáról döntenek, az új parlament pedig december 23-án tartja alakuló ülését. Magyar Péter Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a kett hajnali dróntámadás miatt, melyben 2 kereskedelmi hajó volt érintett, amelyek közül az egyik elsüllyedt a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei is vannak. Elindult a Paksi Kistérségi Szociális Központ Tini Box programja. A kampány keretében alapvető higiéniai termékeket gyűjtenek rászoruló fiataloknak. A részletekről Fodor Melinda prevenciós tanácsadó beszélt rádiónknak.
2: Most, amibe belevágtunk, az a Tini Box felhívás, ugyanis beszélgettem az óvodai és iskolai szociális segítő kollégákkal, és ott merült fel az igény, hogy iskolák jelezték, hogy vannak olyan fiatalok, akik az alapvető higiéniai termékeket nem tudják beszerezni, és ugye nagy szükségük van rá, főleg a kamaszkorban, meg még inkább. És akkor így indult ez a Tini Box csomag, a legszükségesebb higiéniai termékek gyűjtése. Főleg ugye a középiskolás korosztályra gondoltunk. Kicsit hasonlít a karácsonykor meghirdetett tükröm-tükröm, vagy aztán amikor az erőművel összeálltunk, és akkor a Fus Karácsony kezdeményezésre, csak itt most már a fiúkat is bevettük a körbe. Tehát mindenféle tisztasági dologra gondolunk, lehető csomagot is és darabszámra is hozni a termékeket, tusfürdő, dezodor, sampon, balzsam, ugye a fiúknak borotvahab. Borotvát nem írtuk bele, mert ugye azért az egy kicsit úgy veszélyesebb, de nyilván arra is szükség van, úgyhogy első körben ezt október 30-áig várjuk a gyűjtőpont, a Paks Kistérségi Szociális Központ, ugye az ifjúság út 4-7 köznapokon 8 és 4 óra között lehet behozni a csomagokat, ugye Tini Box, tehát ez egy doboz, de lehet ajándéktáskába is hozni, és hogy említettem már, ha valakinek ez nehézséget okoz, hogy milyen csomag legyen, akkor darabszámos termékeket is nyugodtan hozhatnak, mi majd összeállítjuk a csomagokat, tehát lehet hozni csak tusfürdőt, csak dezodort, bármit, fogkrémet, fogkefét, és eljuttatjuk a megfelelő helyekre, mert a jelzések alapján nagy igény van erre is.
1: A merrák elleni küzdelemre és a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet a Paksi Sport Egyesület október 10-i rendezvényével. A figyelemfelhívó közös séta a Paksi Gyógyászati Központtól indul 10 órakor, és a résztvevők tiszteletjegyet kapnak a szombati Paksi FCMTK mérkőzésre. A részletekről Rostané Katona Katalin, az Egyesület munkatársa beszélt rádiónknak.
3: Igazából a lakosságot egy közös sétára hívjuk a merrák elleni küzdelemnek tulajdonképpen a felhívására, arra, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy mennyire fontos a szűrések, hiszen ezzel életeket tudunk menteni. Maga a séta az október 10-én 10 órakor indul a gyógyászati központtól, és az Erzsébet nagyszállóig fogunk érni, tehát végig a városon fogunk sétálni. És azt azért még ezt szeretném mondani, hogy akik ezen a sétán részt vesznek, és itt kapcsolódik be a Paksi Futballklub Kft., nem ér véget az esemény, hiszen aznap este 19:30-kor az MTK Budapestet fogadja a Paksi Futballklub Kft., és a hazai pályán, akik érkeznek erre a rendezvényünkre, tehát magára a sétára, ők egy tiszteletjegyet kapnak az aznap esti mérkőzésre, és itt szintén felhívnám, hogy aki csak teheti, az jöjjön el, és töltsük meg a lelátót rózsaszínnel.
1: Dunaföldvárváros önkormányzata meghirdette a 2026. évi letelepedési támogatás igénylésének 2. fordulóját, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. A jogosult kérelmezők 1 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek új lakás vagy családi ház építéséhez, illetve bizonyos feltételek mellett használt ingatlan vásárlásához. A kérelmeket október 15-éig lehet benyújtani a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban, illetve elektronikus úton. A részletes feltételek és a szükséges formanyomtatványok a város honlapján érhetőek el.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Upréka nagy csatában nem jutott a legjobb 8 közé, a Bakuban zajló judó világbajnokságon, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. Mint írják, a paksi olimpikon judós a hongkongi és az Egyesült Arab Emírségek beli ellenfelét szépen legyőzte, ám a mongol judós az aranypontban eldobta egy külső horoggal, ezzel Réka a legjobb 16 között zárt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Európának át kell alakítani a energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban, írja az MTI. Az októberi EU csúcsot előkészítő Európa parlamenti plenáris vitában az elnök hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét. Mint mondta, ehhez a fosszilis tüzelőanyagokat Európában előállított tiszta villamos energiával kell felváltani. A Batthyány Őrök Mécsesnél tartott megemlékezést a Fidesz-KDNP október 6-án az aradi vértanúk emléknapján. Bóka János, a pártszövetség frakcióvezetője ünnepi beszédében a politikai foglyok szabadon bocsátását követelte. Október 7-én szerda éjfélig lehet még szavazni a Tolna megyei Prima közönségdíjasra, október 9-én pénteken pedig átadják többek között az év Tolna megyei vállalkozói díjakat is. Dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének elnöke rádiónknak elárulta, hogy milyen vállalkozásokat szoktak jelölni az év Tolna megyei vállalkozói díjakra.
2: Olyanokat szoktak jelölni, akik azért részt vesznek a társadalmi életben is, akik nem egy elzárt elefántcsontoronyban élnek, hanem foglalkoznak az alkalmazottaikkal, azok a családjaival. A vevők szeretnek hozzájuk bemenni, mert emberként fogadják őket, tehát leginkább ilyen vállalkozások kerülnek a díjazottak közé.
1: A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Figyeld az utat, Roadpol Focus on the Road fokozott ellenőrzés keretében ellenőrzi a héten a mobiltelefon használatot, és minden olyan tényezőt, ami a vezetők figyelmét elvonja a járművezetéstől, derül ki a főkapitányság közösségi oldalára feltöltött videóból. Az egyenruhások az odafigyelés fontosságára hívják fel a figyelmet, hiszen ahogy Fej Csaba rendőr alezredes közlekedésrendészeti osztályvezető fogalmaz, a mobiltelefon nem fog helyetted fékezni. A merrák elleni küzdelemre és a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet a Paksi Sport Egyesület október 10-i rendezvényével. A figyelemfelhívó közös séta a Paksi Gyógyászati Központtól indul 10 órakor, és a résztvevők tiszteletjegyet kapnak a szombati Paksi FCMTK mérkőzésre. A részletekről Rostané Katona Katalin, az Egyesület munkatársa beszélt rádiónknak.
3: Igazából a lakosságot egy közös sétára hívjuk a merrák elleni küzdelemnek tulajdonképpen a felhívására, arra, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy mennyire fontos a szűrések, hiszen ezzel életeket tudunk menteni. Maga a séta az október 10-én 10 órakor indul a gyógyászati központtól, és az Erzsébet nagyszállóig fogunk érni, tehát végig a városon fogunk sétálni. És azt azért még ezt szeretném mondani, hogy akik ezen a sétán részt vesznek, és itt kapcsolódik be a Paksi Futball Klub Kft., nem ér véget az esemény, hiszen aznap este 19:30-kor az MTK Budapestet fogadja a Paksi Futball Klub Kft., és a hazai pályán, akik érkeznek erre a rendezvényünkre, tehát magára a sétára, ők egy tiszteletjegyet kapnak az aznap esti mérkőzésre, és itt szintén felhívnám, hogy aki csak teheti, az jöjjön el, és töltsük meg a lelátót rózsaszínnel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Ébresztő minden hétköznap a Paks FM-en.

fantasztikus amerikai lánycsapat, a Haim indította az órát, lánytestvérekről van szó, akik közel 20 éve együtt zenélnek, jó mondjuk 10 éves korukban kezdték, és fantasztikus dalokat is írnak, például a The Wire című szerzeményt, amellyel az élesztőt indítottam. 6 óra 9 perckor jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. október 7-ére szerdára ébredtetek a tisztes munka világnapjára. Ilyen is van. A tisztes munka olyan munkavállalási lehetőséget jelent, amelynek révén a dolgozó tisztes megélhetési lehetőséghez jut. Nem tudom, hogy fordíthatom-e akkor úgy, hogy a jó fizetés, vagy a jó fizetésű munka világnapjára ébredtetek. Jó reggelt, és Strasser Andi vagyok. Ma reggel én hozom az élesztőt sok jó zenével és remek témákkal. Ami az időjárást illeti, 11 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, és hát ami a nappali hőmérsékletet illeti, majd ma is nagyobb ingadozásra lehet számítani, hiszen ma is lehet 25 fok, tehát nagyon jó idő lesz, szinte nyárias jó idő, vénasszonyok nyara, indián nyár, kinek hogy tetszik, sok napsütésre számíthatunk, csapadék egyelőre nem várható. Egyébként hétfőn reggel, amikor beültem ide a stúdióba, akkor az időjárás előrejelzés csütörtöktől, vagyis holnaptól ígért csapadékot, jelen pillanatban szombat attól ígérik, szépen tolódik. Ez így volt egész nyáron szerintem. Úgyhogy ami a mai napot illeti, réteges öltözéket javaslok mindenképpen, és azt, hogy reggel azért, mivel egy picit hűvösebb van, jobban öltöztessétek fel a gyerekeket, maximum fátyófelhők lehetnek az égen, tehát és 25 fokig is felmelegedhet a levegő hőmérséklete, egyébként pedig péntektől ígérnek némi nemű visszahűlést, de 18-20 fok a hétvégi napokon is lehet, illetve pénteken és a hétvégi napokon. Ami a ma ünneplőket illeti, Amália neve napja van, Isten éltessen minden kedves névnapost, illetve a ritkább nevek közül ma ünnepel a Rodion, a Sergius, a Vendelina és a Garfield is, illetve Bekény, Baksa és Bakács nevű kedves ismerőseiteket is megköszönthetitek. A születésnaposok pedig együtt ünnepelnek többek között a fantasztikus amerikai énekesnővel, Toni Braxtonnal, aki eddig élete során 7 Grammy díjat kapott, és világszerte több mint 40 millió albuma kelt el. Ő ma 59 éves, és ma születésnapos az orosz politikus és elnök Vlagyimir Putyin is, aki 1952. október 7-én látta meg a napvilágot, 1999 óta folyamatosan tölti be az elnöki vagy a miniszterelnöki pozíciókat Oroszországban. Ő ma 74 éves, és Louis Capaldi, a skót énekes és dalszerző is ma születésnapos. Több ezren ott voltak augusztusban a Szigetes koncertjén, fantasztikus koncertet adott Louis Capaldi. Egyszerűen állt ki a gitárjával, az egyszerű pólójában és nadrágjában, ahogy szokott. Ő 96-os születésű, 2019-ben a Someone You Loved című dalával jutott fel a brit kislemezlista élére, és a következő Grammy gálán már az év dala díjra jelölték ezt a dalt, amit végül is a következő évben, a 2020-as évben a Brit Awards-on el is nyert. Louis Capaldi ma tölti be a kerek 30. életévét. Isten éltessen mindenkit, aki velük együtt ünnepel. Na, kitől játszak? Végül is a hölgyet választottam, Toni Braxton, remélem nem gond. Egy 2010-es nagyszerű felvételt vettem tőle elő. A Make My Heart óriási sláger volt abban az évben, miközben egyébként maga Toni 1993-ban hozta a legelső albumát, és az egész album az amerikai Billboard 200-as album slágerlista első helyére került. A 2010-es albumot is szerettük egyébként. Szóljon tehát a ma születésnapos Toni Braxtontól, Make My Heart.

Lula a Pax FM-en és a kastélyban az énekesnő, illetve műsorvezetőnő is beköltözött. A Gyilkosság a kastélyban vadonatúj évadában fog szerepelni. 6 óra 20 perc van egészen pontosan, odakint 11 fok, és ma van, amint már említettem, a tisztes munka világnapja. A definíció szerint a tisztes munka olyan munkavállalási lehetőséget jelent, amelynek a révén a dolgozó tisztes megélhetési lehetőséghez jut, miközben munkáját fizikai és jogi biztonságban végezheti, és alkalma van a részvételre a munkával kapcsolatos társadalmi párbeszédben. Gyönyörű meghatározás, de én megakadtam a tisztes megélhetési lehetőségnél, és már pár perccel ezelőtt mondtam, hogy talán akkor a tisztes munka világnapját úgy is lehetne fordítani, hogy a jó fizetés világnapja. És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit a tegnapi nap bejelentéseiről, hiszen Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről és a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről. Hát két dolog talán a sok közül, illetve a három közül két dolog izgatja igazán az emberek fantáziáját, egyrészt a vagyonadó, másrészt pedig a kata visszahozatala, illetve hát nem visszahozatala, hanem kibővítése, hiszen amikor az Orbán kormány 2022 nyarán ugye úgy alakította át az adózási rendszert, hogy változtatott a kata adónemen, akkor bizony a NAV nyilvántartása szerint 460 ezer katás vállalkozást tartottak nyilván, és az akkori új szabályok alapján csak olyan 100-150 ezer embernek érte meg abban az adónemben maradni. A mostani bejelentés szerint az új rendszerben a főállású katások 2027-ben havi 100 ezer, a mellékállásúak 50 ezer forint tételes adót fognak fizetni, úgyhogy nagyon sokan fognak elméletileg a számítások szerint visszalépni a katás adónembe. Ismét lehet majd cégeknek és más szervezeteknek is számlázni. Az ebből származó bevételt 15%-os adó terheli, amelybe beszámít majd a megfizetett tételes kata is, és az egész évben működő havi 100 ezer forint katát fizető főállású vállalkozóknál ezért havi 8 millió forint céges bevétel felett keletkezik tényleges további adófizetési kötelezettség, tehát 8 millió forint lesz úgymond a határ. Ami pedig, én egyébként már tegnap nagyon sokaktól hallottam, sok ismerőstől, hogy hallottad? Visszajött a kata. Egyébként mondom, nem visszajött, csak megint kedvezően változik, mert hogy a katát tulajdonképpen nem teljesen szüntették meg annak idején 4 évvel ezelőtt. Ami pedig a vagyonadót illeti, a milliárdosok vagyonadóját szintén 2027-től vezetik be, az 1 és 100 milliárd forint közötti nettó vagyonra 1%, a 100 milliárd forint feletti vagyonra pedig 1,5% lesz az adó mértéke. Az első adófizetés és önbevallás határideje 2027. augusztus 31-e lesz. Ezt ugye a 2026-os évvégi vagyon után kell teljesíteni. Úgyhogy jön Magyarországon is a vagyonadó. Egyébként számos országban létezik ez az adónem. Például Svájcban, Norvégiában és Spanyolországban is. Hát ennyit a gazdasági kitérőről, illetve arról, hogy a tegnapi nap folyamán, elsősorban a délutáni órákban mely hírek voltak a legfontosabbak, és nézzük, hogy mi az, ami fontos a mai napon, például az, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni, vendégekkel, igen, milyen vendégek fognak érkezni hozzám. Egyébként 6:30 után majd foglalkozunk többek között a harmadik kor egyetemével, amely elindult ezen az őszön is a Paksi Polgármesteri Hivatalban rendkívül érdekes előadásokkal. 7 óra után szó lesz a Paksi Tellerede utcai sportpályák felújításáról, 7:30 után pedig arról, hogy hát annyira forró és asztályos volt a nyár, hogy nem jött össze a tök termés idén, így elmarad a tök kompozíciós kiállítás idén ősszel.
méghozzá a szokásos körforgalmunkban, viszont lesz egy tök jó előadás a Paksi Városi Múzeumban, szintén a paksi kertbarátoknak köszönhetően, ebből az apropóból érkeznek majd hozzám Nyiratiné Nász Rózsa és Kerné Margó, és egy kicsit kibeszéljük és átbeszéljük többek között az idei tök termést. 8 órára érkeznek a Biritói Suli vezetői, a Tolnavár megyei első István szakképző iskola, Sárosdi Bernadett igazgató és Keresztes Andrea szakmai oktató, mert hogy nemzetközi vizekre lép a Biritói iskola, Görögországba utaznak a tanulóik és a tanáraik, többek között erről fogunk beszélgetni. 8:30 után pedig megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet szemétből szobrokat készíteni. A környezetvédelem és az edukáció is fontos a Dunaföldvári Azt a Keservit Értékör Egyesület számára, és rengeteg fiatallal foglalkoznak ebből az aspektusból. Ferenci Zsoltot fogom ide várni, aki egyébként azt mondta, amikor meghívtam, hogy jaj, de jó, legalább meglátogatom anyukámat, mert hogy kiderült, hogy a fél família Pakson él, úgyhogy Zsolt is érkezik majd hozzám. Jó lesz, jó témák, jó zenék, és már is folytatjuk. Gabi pedig mindjárt jön a fél hetes hírekkel. Élesztő.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére kiírt előrehozott választásokról szóló rendelet a hivatalos állami közlönyben, miután azt 6. Fülöp király aláírta, értesült az MTI. A választásokon a 350 fős alsóházi és a 209 betöltendő felsőházi mandátum sorsáról döntenek, az új parlament pedig december 23-án tartja alakuló ülését. 21 milliárd forintot követel vissza jogosulatlan felhasználásra hivatkozva a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a 2022-26-os TAO pénzek elszámolása után. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár kedden Facebook oldalán közölte, az elmúlt hetekben részletesen áttekintették 6 látvány csapatsportág, a jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda és vízilabda TAO elszámolásait. Ennek következményeként követeli vissza a nevezett összeget a tárca. Elindult a Paksi Kistérségi Szociális Központ Tini Box programja. A kampány keretében alapvető higiéniai termékeket gyűjtenek rászoruló fiataloknak. A részletekről Fodor Melinda prevenciós tanácsadó beszélt rádiónknak.
2: Most, amiben belevágtunk, az a Tini Box felhívás, ugyanis beszélgettem az óvodai és iskolai szociális segítő kollégákkal, és ott merült fel az igény, hogy iskolák jelezték, hogy vannak olyan fiatalok, akik az alapvető higiéniai termékeket nem tudják beszerezni, és ugye nagy szükségük van rá, főleg a kamaszkorban, meg még inkább. És akkor így indult ez a Tini Box csomag, a legszükségesebb higiéniai termékek gyűjtése. Főleg ugye a középiskolás korosztályra gondoltunk. Kicsit hasonlít a karácsonykor megkérdetett tükröm-tükröm, vagy aztán amikor az erőművel összeálltunk, és akkor a friss karácsony kezdeményezésre, csak itt most már a fiúkat is bevettük a körbe. Tehát mindenféle tisztasági dologra gondolunk, lehető csomagot is és darabszámra is hozni a termékeket, tusfürdő, dezodor, sampon, balzsam, ugye a fiúknak borotvahab, borotvát nem írtuk bele, mert ugye azért az egy kicsit úgy veszélyesebb, de nyilván arra is szükség van, úgyhogy első körben ezt október 30-áig várjuk a gyűjtőpont, a Paks Kistérségi Szociális Központ, ugye az Ifjúságút 4-7 köznapokon 8 és 4 óra között lehet behozni a csomagokat, ugye Tini Box, tehát ez egy doboz, de lehet ajándéktáskába is hozni, és hogy említettem már, ha valakinek ez nehézséget okoz, hogy milyen csomag legyen, akkor darabszámos termékeket is nyugodtan hozhatnak, mi majd összeállítjuk a csomagokat, tehát lehet hozni csak tusfürdőt, csak dezodort, bármit, fogkrémet, fogkefét, és eljuttatjuk a megfelelő helyekre, mert a jelzések alapján nagy igény van erre is.
1: Dunaföldvár város önkormányzata meghirdette a 2026. évi letelepedési támogatás igénylésének második fordulóját, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. A jogosult kérelmezők 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek új lakás vagy családi ház építéséhez, illetve bizonyos feltételek mellett használt ingatlan vásárlásához. A kérelmeket október 15-éig lehet benyújtani a Dunaföldvári

0: tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok jelentkezhetnek. A pályázatokat november 5-ig kell rögzíteni és az önkormányzathoz benyújtani. A részletes pályázati kiírás az önkormányzatnál, illetve a Burza Hungarika pályázat kezelő felületén érhető el.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Céline Dion és a félhetes hírek után pontosan 8 perccel járunk reggel fél hét után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Október 7-ére szerdára ébredtetek, amikor 10 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Már megszoktuk, hogy olyan 5-6 óra körül mindig egy fokkal enyhébb az idő, tehát mondjuk 11 volt, amikor én jöttem, most pedig 10 fok van, de lesz ebből 25 is, úgyhogy rétegesen öltözzetek feltétlenül, és meleg időre készüljetek, így készítsétek a gyerekeket is. Csapadékra nem kell majd számítani, hanem sok napsütésre, maximum fátyolfelhőkre, és 25 fokos nyármelegre tulajdonképpen, a napon szinte nyármeleg van, ilyenkor ezekben a napokban, amikor még javában tart a vénasszonyok nyara, állítólag már nem sokáig, de igazán nagyon kellemes egyelőre az októberünk, miközben a csapadékra a kiadósa még mindig csak várunk, de továbbra is emlegetik a szuper El Niño. Tegnap pont megint egy mezőgazdasággal és állattartással foglalkozó kedves ismerős mondta, hogy hát úgy tervezi a következő

következő hónapokat, és arra számít, hogy jön a szuper El Niño hatása, és hozza sok-sok csapadékot, bár ő is elég elkeseredetten beszélt arról, hogy ő is már mindent hallott. Azt is hallott, hogy a szuper El Niño sok csapadékot hoz, azt is hallott, hogy enyhe telet, azt is hallott, hogy nagyon hideg telet, már nem tud ezen kiigazodni. Hát meglátjuk majd, mit tudom, január-február környékén, hogy hol tartunk ezzel, de most még csak október 7-e van, tehát nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, ami tehát az időjárást illeti. Réteges öltözék, ami pedig a jó zenéket már is folytatjuk. Radics Gigi érkezik, aztán jövök azzal a témával, amit ígértem. Megkezdődött Pakson újra a harmadik kor egyetemen elnevezésű előadássorozat.

0: Radics Gigi, a Paks FM-en, és Pakson a harmadik kor egyeteme. Immár 10 éve ezzel a témával folytatjuk. 10. szemeszterét kezdte meg a Paksi harmadik kor egyeteme, az az előadás sorozat, amelyet Paksváros önkormányzata Pécsi Tudományegyetemmel együtt szervez. Ezúttal is 5 előadás lesz, az 50 plusz korú paksiakat újabb érdekes művészeti, történeti, kulturális és egészségügyi előadásokkal várják a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulóján, nem mellesleg. Az első őszi nyitó előadás a tegnapi napon volt a Paksi Városházán, professzor dr. Nagy Janka Teodóra szakmai vezetője egyébként a programnak, és tanszékvezető az egyetemen. Ő beszélgetett Pálffy Katalin kolléganőnkkel.
1: Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakmai és közösségépítő szempontból egyaránt. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képzés Vidékfejlesztési Karának ez már mondhatjuk, hogy nem egy rövid távú, hanem legalább egy közép, de reményeink szerint hosszú távú képzési programja. Képzési és közösségépítő program. Paks rendkívül kiváló hely a paksi emberek nyitottsága miatt, az érzékenysége és az egymás iránti és a világ történése iránti felelőssége miatt. Az 50. előadás lesz az, amivel zárni fogjuk ezt az évet, amely egyrészt ugye a 10. szemeszterünk, és szemeszterenként 5 előadással indultunk, és amely a decemberi tervezett előzetes csemege könyvbemutatónk egyben zárja a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulójának programsorozatát is, itt Pakson, a Tolna megyeit. Úgy gondolom, hogy ez jól mutatja helyét és szerepét a városnak a magyar tudományos életben és ismeretterjesztésben. Ráadásul nagy örömmel oszthatjuk meg, hogy Paks a tudománybarát települések sorába lépett, a TUBA program, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia jubileum évében indított. Nos, a honlapon elérhető figyelmet kap a városban zajló mindennapokat és a tudomány területét egyaránt érintő eseménysorozat. Az 5 előadásunk a végével kezdtem. Az első 3 előadás tulajdonképpen 3 kötőmondattal is bemutathatnám. Kitekintés, visszatekintés és előretekintés. Az első, a mai, egy kitekintés, földrajzilag tőlünk távol álló területet, Indonéziát mutatja be. Tari Eszter, karunk művész, oktatója, textilművész, az ott töltött évei alapján. Úgy gondolom, hogy aki ma itt van velünk, mindenféleképpen egy nagyon különleges világgal, és egy nagyon különleges művésszel és egyetemi oktatóval fog megismerkedni. A következő előadásnál picit hazaérkezünk Paksra, hiszen Hanol János helytörténészként is bemutatkozik, a paksi zsidóság történetéről tart egy előadást, ami bizonyára nagyon komoly figyelmet fog kelteni. A harmadik előadás előretekintés. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának rendkívül modern magatartástudománnyal és ennek a változásaival foglalkozó és egészségtudománnyal foglalkozó kutatóintézetének az igazgatója egy kicsit arról fog beszélni, hogy vajon milyen lesz az idős gondozás majd, amikor olyan technológiai fejlettség és olyan technológiai eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyekről évekkel, évtizedekkel ezelőtt még csak álmodni sem mertünk volna. Amikor az idős gondozás ugye még a család feladata volt, a fiatalabb gyerekek, hozzátartozók feladata, ma pedig egy csomó technológiai segítség áll rendelkezésre. Ezt követően pedig egy picit a önmagunkba tekintünk, és Bíró Violetta pszichológus, a karunknak oktatója. Nos, ő egy kicsit arra biztat bennünket, hogy ne csak az itt lévők unokáik, a gyerekeiket, de saját magukat is ismerjék meg. Hogy mi az, amit az életükben fontosnak tartanak, mik azok a nagyon komoly megélt eredmények, amelyek, vagy események, amelyektől az ő életük az egyetlen, a különleges, egy soha meg nem ismételhető élményé vált.
0: Professzor dr. Nagy Jankát hallottátok az elmúlt percekben, a Paksi harmadik kor egyetemének előadás sorozatának ő a főszervezője. Az előadás sorozatot tehát Paksváros önkormányzata a Pécsi Tudományegyetemmel karöltve szervezi, immár 10. éve, és tegnap volt az első előadás az új szemeszterben, és dr. Tari Eszter festőművész tartott egyébként teltház előtt előadást. A Pécsi Tudományegyetem alkalmazott művészetek tanszék adjunktusa az elmúlt évtizedekben többször tartózkodott hosszabb ideig Indonéziában, ahol először ösztöndíjas diákként tanult tradicionális iparművészeti technikát, majd vendégoktató volt, később pedig kutatóként tért vissza.
2: Többször jártam Indonéziába, és a legutolsó időszakot, amikor több ideig tartózkodtam kint 3 tanévig, ott tanítottam, de elsősorban a gyerekeim és a családom életét mutatom, begondoltam, hogy ez közelebb fog állni a harmadik kor egyeteméhez. De általában a magyarok számára az különleges, hogy az indonézek talán még mindig nagyon sokat élnek, vagy vannak kint az utcán, és nagyon szeretik a gyerekeket, nagy családok jobban együtt élnek még, a szomszédokkal is közvetlenebbek, tehát ez az életszeretet, életöröm, ami hangsúlyozható náluk.
0: Egyébként mindig nagyon izgalmas és érdekes dolog messziről jött embert hallgatni, aki más országokból tér haza, tehát dr. Tari Eszter festőművész többek között az indonéz élményeiről tartott előadást a tegnapi napon a Paksi harmadik kor egyeteme előadássorozat keretében. A következő előadásra október 27-én kerül majd sor, szintén a Paksi hivatalban, polgármesteri hivatalban, a Városházán, a nagyteremben lesz az előadás, és a Paksi zsidóság történetéből hallhatóak majd fejezetek dr. Hanol János helytörténésztől.
3: Élesztő. Why wait to say, at least I did in my way, lie way.

0: Calvin Harris után hamarosan reggel 7 óra. No, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Az 52-es főúton Fülöp Szállás és Solt között még mindig a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is útépítők dolgoznak, és félpályás az útlezárás. Nagyon kedves a rokonaim, a szombati napon próbáltak meg Kecskemétről Dunaföldvárra eljutni, és azt mondták, hogy valami elképesztően szörnyű élmény volt. Azért hangsúlyozom, hogy a szombati napon, mert most hétköznap van, nyilván sokkal nagyobb a forgalom, tehát egy teljesen átlagos szombat délelőttön rengetegszer meg kellett állniuk, nagyon sokszor kellett várakozniuk, nagyon megnőtt a menetidő, tulajdonképpen annyira lassan haladtak, néztük a lokátoron, hogy miért állnak meg ilyen sokszor pösélni, aztán kiderült, ugye, hogy az út lezárás, szóval egy biztos, az 52-es főúton a 35-ös és az 51-es szelvények között ma is torlódás várható, főleg a reggeli órákban, no, de lássuk a többi fontos forgalomkorlátozást is.
1: És most közlekedj velünk!
0: Ami az M6-os autópályát illeti, hídkarbantartás miatt lezárták a Pécs felé vezető oldalon a Sió csatorna feletti szakaszt, ez a 142-es és a 144-es szelvények közötti szakasz, a Budapest felé vezető oldalra terelték át a járműveket, ahol irányunként csak egy-egy sáv járható, a 6-os főúton pedig egészen délen Darány térségében a 254-es kilométer szelvénynél aszfaltoznak, mindkét irányban útszűkületre kell számítani. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, november közepéig tartanak a munkálatok, Várdom felé útszűkületre lehet számítani. Az 53-as főúton Kiskunhalas belterületén az 56-os és az 58-as szelvények között árok és patkarendezés miatt reggel 8 és délután 3 óra között csak egy sáv járható, és akkor ne felejtjétek, az 52-es főúton Fülöp Szállás és Solt között tehát még mindig tart az útfelújítás, a 35-ös és az 51-es szelvények között ezen a reggelen is torlódás várható, bő 20 kilométeren keresztül többször is félpályás az útlezárás.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel.

0: Rivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Szeretnétek egyetlen délelőtt alatt letudni az egész esküvői készülődést? Ráadásul ingyen? Akkor a Paksi Energy Hotelben a helyetek, ahol október 11-én vasárnap egyetlen délelőtt alatt találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Megnézhetitek a mennyasszonyi és koszorús lányruha bemutatót, élvezhetitek a pódiumtánc stúdió fellépését, kipróbálhatjátok a webselfie automatát, és még süteménykóstolóval is készülünk. A rendezvény ingyenes, az esküvői menüsoros ebédre pedig helyben is be tudtok fizetni. Nincs esküvő a láthatáron, de egy szuper vasárnapi program jól jönne. Akkor is szeretettel várunk. Kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszunkon, és egy jót ebédelni a Paksi Energy Hotelben az első esküvő kiállításunk alkalmával október 11-én vasárnap.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére kiírt előrehozott választásokról szóló rendelet a hivatalos állami közlönyben, miután azt 6. Fülöp király aláírta, értesült az MTI. A választásokon a 350 fős alsóházi és a 209 betöltendő felsőházi mandátum sorsáról döntenek, az új parlament pedig december 23-án tartja alakuló ülését. Magyar Péter Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a kett hajnali dróntámadás miatt, melyben két kereskedelmi hajó volt érintett, amelyek közül az egyik elsüllyedt a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei is vannak. Fűtéstámogatást nyújt a rászoruló németkéri lakosoknak, Németkér község önkormányzata adta hírül a település a közösségi oldalán. Az ingatlanonként havi 6000 forintos támogatásra azok jogosultak, akik Németkéren állandó lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkeznek, és családjukban az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 115000 forintot. Egyedül élő kérelmező esetében a jövedelem határ 135000 forint. A kérelmeket a tárgyév október 1-e és a következő év március 1-e között lehet benyújtani, a támogatásra jogosultság pedig a tárgyév október 15-e és a következő év április 15-e közötti időszakra állapítható meg. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna megyei igazgatóságának tájékoztatása szerint október 8-án aszfaltmarási és aszfaltozási munkákat végeznek az 52-es út Beszédes József Dunahíd utáni Dunaföldvári szakaszán, tette közé Dunaföldvár település önkormányzata a közösségi oldalán. A munkálatok alatt az önkormányzat a lakosság türelmét kéri.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: A merrák elleni küzdelemre és a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet a Paksi Sport Egyesület október 10-i rendezvényével. A figyelemfelhívó közös séta a Paksi Gyógyászati Központtól indul 10 órakor, és a résztvevők tiszteletjegyet kapnak a szombati Paksi FC MTK mérkőzésre. A részletekről Rostani Katona Katalin, az Egyesület munkatársa beszélt rádiónknak.
5: Igazából a lakosságot egy közös sétára hívjuk, amerre rá kell lenni küzdelemnek tulajdonképpen a felhívására, arra, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy mennyire fontos a szűrések, hiszen ezzel életeket tudunk menteni. Maga a séta az október 10-én 10 órakor indul a gyógyászati központtól, és az Erzsébet nagyszállóig fogunk érni, tehát végig a városon fogunk sétálni. És azt azért még ezt szeretném mondani, hogy akik ezen a sétán részt vesznek, és itt kapcsolódik be a Paksi Futballklub Kft., nem ér véget az esemény, hiszen aznap este 19:30-kor az MTK Budapestet fogadja a Paksi Futballklub Kft., és a hazai pályán, akik érkeznek erre a rendezvényünkre, tehát magára a sétára, ők egy tiszteletjegyet kapnak az aznap esti mérkőzésre, és itt szintén felhívnám, hogy aki csak teheti, az jöjjön el, és töltsük meg a lelátót rózsaszínnel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 7 perccel járunk reggel 7 óra után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. 2026. október 7-én szerdán az Amáliák neve napján és a tisztes munka világ napján, amikor tisztes fizetés jár, legalábbis nem csak ezen a napon, de erről akar többek között ez a nap is gondoskodni, hogy erre felhívja a figyelmet, hogy a tisztes munkáért tisztes fizetés jár. Remélem, hogy mindenki így fog járni a mai nap folyamán. És Strasser Andi vagyok, én hozom ma reggel az élesztőt, és hát nem tudom, mi a helyzet az utakon, egyre nagyobb lesz a forgalom, nem tudom, hogy lesz-e a körforgalom, a paksi körforgalom felé dolgotok, még nincsenek kint a tök kompozíciók, a paksi kertbarátok jóvoltából ezt megszoktuk, és nem is lesznek, mert hogy az idei asztályos nyár tönkretette többek között a tök termést is, és hát a kertbarátok nem csak úgy felvásárolják ezeket a dolgokat, hanem szeretik maguk a kertjükben megtermeszteni, és aztán azokat a tököket szokták elhozni a kiállításra, legalábbis ami a körforgalmat illeti. Többek között erről a témáról fogok beszélni majd a kertbarátokról 7:30 után. Nyiratiné Nász Rózsa és Kerné Margó érkezik majd hozzám, és hogy a körforgalomból hiányzó tökkiállítás helyett mire számíthatunk a kertbarátoktól, valami jó kis tökös programra természetesen idén is, arról is szó lesz. Ami pedig a további vendégeket illeti, 8 óra után a Biritói iskola igazgatója és szakmai vezetője érkezik, nemzetközi szintérre lép az iskola, Görögországba készülnek, hogy egészen pontosan miről van szó, az is ki fog derülni. 8:30 után pedig a Dunaföldvári Aszta Keservit Egyesület, annyira bírjuk a nevüket, jóvoltából megtudjuk, hogy hogyan lehet hulladékból, szemétből szobrokat építeni, és hogy miért érdemes, szóval érdemes el nem maradni. A következő percekben pedig hamarosan szó lesz arról is, hogy mi a helyzet a paksi Tellerede utcában, ott megkezdik a sportpályák felújítását. Maradjunk együtt!

0: A Touch and Go a Paks FM-en 7 óra 12 perckor pedig irány a suli és az óvi lassan, de biztosan, és 4-8 után már a Paksi főutcán és a Paksi utcákban is egyre nagyobb lesz a forgalom, további nagyon jó készülődést és balesetmentes utat kívánok mindenkinek, a most öltözködőknek pedig réteges öltözéket, mert hogy 10 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, de 25 lesz napközben. Délre már 25 fokot ígérnek, sok napsütést, csapadék ma sem lesz, úgyhogy a vénasszonyok nyara folytatódik, és igazán nagyon kellemes őszi októberi időben lehet részünk. Jót tesz ez a városban a különböző utca és út, valamint tér felújításoknak. A Tellerede utcáról ígértem, hogy szó lesz Pakson a lakótelepen. Tudjátok, ott a Kulcsatov utca mögött van a Tellerede utca, és hát ott vannak ezek a régi sportpályák, még az én gyerekkoromban is játszottunk azokon az elkerített ilyen kisméretű focipályákon a garázs sorok fölött. Nos, rájuk fér a felújítás, megkezdődött a felújításuk. A szabadidőparkban lévő 3 sportpálya közül 2 új burkolatot kap, a kosárpálya pedig egy plusz palánkot is. A kivitelező a Kész Kft. 60 nap alatt végzi el a munkát, így december elején már megújult környezetben sport az ott lakók. Barnabás István alpolgármester, aki a 6-os számú választókörzet önkormányzati képviselője, tehát pontosan ez a körzeté, beszélgetett Pálfi Katalin kolléganőnkkel a részletekről.
1: 3 sportpálya van, meg egy kutyafuttató is azon a területen, most a 3-ból 2 sportpályát újítunk fel. Tavaly ezeknek megtörtént a kerítésének a felújítása, mert csupa luk volt, ezekhez 40 évvel nem nyúlt senki. És akkor az idején megcsináljuk a sportpályáknak a burkolatát. Az aszfalt burkolatok ki lesznek javítva, és ez ilyen korszerű műgyanta alapú ez a műanyag burkolat, kicsit puhább, mint az aszfalt. Az kerül rá. Összehasonlításképpen mondom, hogy ilyen van a Kressz Parkban, itt Pakson már, meg hát játszótereken többejütt is, meg ilyen került most az új csúszdák alá is kint az Ürgemezőn. És az egyik az kosárlabdapályának lesz felfestve, meg kialakítva, 2 új kosárpalánk is lesz hozzá, a másik pedig a nagyobbik az focipálya lesz, most is így van, ez a 2, és van egy 3. sportpálya is, az eredetileg teniszpályának van felfestve, még nagyon-nagyon halványan, de látszik azért a teniszpálya kialakítása. Itt szeretném megszavaztatni majd a Városkártya applikáción keresztül a környék lakosságát, hogy mit szeretnének. Teniszpálya legyen továbbra is az, vagy esetleg ilyen floorball pálya, mert annak megfelelően kell akkor kialakítani. Elsősorban a kerítését, hiszen teniszpályának ugye ilyen kerítés kell, hálós kerítés, a floorball pályának meg palánk. De a többség, amire szavazni fog, az lesz kialakítva, ez egy jövő évi projekt lesz. Most 60 nap alatt kell megcsinálni a vállalkozónak ennek a két pályának a korszerűsítését, burkolatát, és akkor 60 nap múlva ott már teljesen jó használható, korszerű lesz egy kosárpálya, meg egy kispályás foci, de az elég nagy kispályás foci pálya.
2: Ki végzi a felújítást, a korszerűsítést, és milyen összegből, mennyiből sikerül ezt majd megvalósítani?
1: Egy Kész Kft. Bátorszéki cég, ez nem a nagy Kész Kft., ez egy másik. Ők nyerték el, 34,5 millió forintba fog ez nekünk kerülni, és ezért készül el ez a két burkolat. Nem olcsó, de ezek drága dolgok, ezek a korszerű burkolatok.
2: Lehet-e tudni, hogy a közeljövőben itt a környéken, tehát a Tellerede utca, illetve ott maga a szabadidőpark környéke megújul-e, terveznek-e a közeljövőben ott valamiféle felújítást?
1: A Tellerede utcának, ahol bemegyünk, és ahol azok a viszonylag újabb építésű tömbházak vannak, sorházak. Annak a terve, ugye megszereztük annak a területét, mert ahhoz azért nem tudtunk eddig hozzányúlni, és azért van még most is földút, meg földutas parkoló ott, mert nem a miénk volt a terület. De az idén megvettük a területet, most folyik a tervezése az egésznek, és jövőre az meg fog újulni, tehát az korszerű aszfalt burkolatot kap a parkoló is, meg maga az utca is. Az a szervízút, amit szintén Tellerede utcának hívunk, és ami mentén ezek a sportpályák is vannak, az majd azzal a felújítással fog megújulni, amit tervezünk a Kulcsatab utca déli oldalán levő tömbelsőkhöz. Most ugye elkészül az utolsó tömbelső felújítása az északi oldalon, az folyamatban van, és jövőre elkezdjük tervezni a déli oldalt. Én szeretném egybe megtervezhetni az egészet, és majd a tervező tegyen javaslatot rá, hogy osszuk föl hány részre, kettőre, háromra esetleg, és akkor ebbe a ciklusba kell kezdődni azoknak, a tömbelsőknek a felújításának is, és annak keretében fog megújulni az a szervizút is. Egyébként most ott a legnagyobb kátyukat, azokat most kijavították, úgyhogy most viszonylag kulturáltan végig lehet ott hajtani.
0: A Paksi 6-os számú választókörzet képviselőjét, Barnabás Istvánt, nem mellesleg alpolgármestert hallottátok, és többek között arról volt szó az elmúlt percekben, hogy a Kurcsatov utca mögötti Tellerede utcai sportpályák közül kettő mindenképpen meg fog újulni, és már megkezdődtek a felújítások, december elején pedig már újult környezetben sportolhatnak többek között az ott lakók. Elmúlt 4:08, hamarosan folytatjuk egy újabb témával, ránézünk a hét program ajánlataira. További remek rádiózást és balesetmentes jó utat mindenkinek.
3: Élesztő.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ennek a hétnek is vannak jó kis programjai. Szexárdon például ma este színház lesz. Nicsak kilakik itt címmel a Bánfalvi stúdió este 7 órakor tart előadást a színházteremben. Egyébként a Múzsa bérlet első előadásáról van szó. A holnapi napon Kalocsán az Országos Könyvtári Napok keretein belül Mond Apa címmel zenés irodalmi estel érkezik Krausz Gergő és Sábakozi Gergő színművészek. 17 órától a kalocsai Tomori Pál városi könyvtár kamara termébe várják az érdeklődőket. Október 9-én, vagyis pénteken Kovács Katiat koncertet nagy zenekarral Tolnán, úgyhogy a jegyeknek még érdemes utána nézni, biztos vagyok benne, hogy érdeklődésre, nagy érdeklődésre számot tartó Kovács Kati koncertje, amelynek címe az, hogy úgy szeretném meghálálni a Tolnai Művelődési Központban, tehát a Lovardában. Pénteken este 7 órakor kezdődik a koncert, 10-én szombaton Aranyosi Péter stand-upos önálló estjére kerül sor, ugyanitt, tehát szintén Tolnán a Digitális Ninja címmel, ami pedig még a hétvégét illeti, ezen a hétvégén kerül megrendezésre a szombati napon a Bölcskei Falunap, amely délelőtt 10 órától már kezdetét veszi, 14 óra 30-kor fellép az Iszkiri zenekar, aztán többek között a Bölcskei Néptánc Egyesület, illetve a Múló Évek Nyugdíjas Klub is műsort ad, ami pedig a sztárfellépőket illeti, 18 órakor Pál István Szalonna és Bandája lép fel, este 20 órára pedig Lotfi Begi érkezik Bölcskére a falunapra, három nagyszerű énekesnővel, Nagy Adrival, Kollányi Zsuzsival és Dér Henivel, és biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb slágereket, no meg jó kis retrókat is előadnak majd, hiszen Lotfi Begi arról híres, mint DJ, hogy jó kis retró slágereket is felújít, illetve új köntösben hoz. Nagyon jó szórakozást mindenkinek!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
1: Ne feledjétek, hogy a paksfm.hu weboldalon tehát elolvashatjátok ezeket a programokat, fönt vannak a programok plakátjai időrendi sorrendben, és természetesen még ennél sokkal-sokkal több is. Most már egészen decemberig vannak fönt plakátok egyébként a weboldalunkon. Rengeteg program lesz ősszel és a téli időszakban is, ami pedig az ajánlatainkat illeti, természetesen a programok, a kulturális programok mellett vannak jó kis műsorajánlataink is. Szerda van, ami azt jelenti, hogy ma este 8 órakor hozom a friss, ropogós tudományos híreket.
0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: 217 év után a mesterséges intelligencia fejtette meg Napóleon titkos írását. Magyar szerzője is van az augusztusi nepáli katasztrófáról készült első tanulmánynak. Vadonatúj fogyókúrás szer érkezhet, és ígéretes hatóanyagot találtak az endometriózis kezelésére. Ezekről biztosan szó lesz, a lenyelhető technológiáról is, gondoljunk csak bele, ma már kapszulákba rejtett mikrorobotokat nyelhetünk le, hogy azok bizonyos munkálatokat elvégezzenek a szervezetünkben, erről is szó lesz, és a hipermnéziáról is. Vannak emberek, akik életük bármely napját fel tudják idézni. Egy rendkívül ritka emlékezeti képességről van szó, amelyet most a kutatók egy 16 éves tinédzser esetében vizsgálnak. Hogy mire jutottak eddig, azt is el fogom árulni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: Élesztő.

0: Weekend után hamarosan reggel 7:30, Gabi jön a hírekkel, én balesetmentes jó utat és türelmet kívánok, főleg településeken belül, Pakson nem csak a főutcán, hanem az Egér utakon is. A hírek után visszatérek majd első vendégeimmel, a Paksi kertbarátokkal, többek között arról fogunk beszélni, illetve beszélgetni, hogy miért hiányzik majd idén a Paksi körforgalomból a jól megszokott tök kompozíciós kiállítás. Hát az asztályos nyár elrendezte ezt a dolgot, szóval maradjunk együtt.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pörgesd meg a szerencséd a Paksi Reálban. Október 7 és 11 között vásárolj legalább 3000 forint értékben, forgasd meg a szerencsekereket, és vidd haza garantált ajándékodat. Minden pörgetés ajándékot ér. A hét minden napján várunk a Paksi Reálban, a Dózsa György út 51-53 szám alatt. Reál. Melletted vagyunk.
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Európának át kell alakítani a energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban, írja az MTI. Az októberi EU csúcsot előkészítő Európa parlamenti plenáris vitában az elnök hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét. Mint mondta, ehhez a fosszilis tüzelőanyagokat Európában előállított tiszta villamos energiával kell felváltani. A Batthyány Őrök Mécsesnél tartott megemlékezést a Fidesz-KDNP október 6-án az aradi vértanúk emléknapján. Bóka János, a pártszövetség frakció vezetője ünnepi beszédében a politikai foglyok szabadon bocsátását követelte. Elindult a Paksi Kistérségi Szociális Központ Tini Box programja. A kampány keretében alapvető higiéniai termékeket gyűjtenek rászoruló fiataloknak. A részletekről Fodor Melinda, prevenciós tanácsadó beszélt rádiónknak.
4: Most, amiben belevágtunk, az a Tini Box felhívás, ugyanis beszélgettem az óvodai és iskolai szociális segítő kollégákkal, és ott merült fel az igény, hogy iskolák jelezték, hogy vannak olyan fiatalok, akik az alapvető higiéniai termékeket nem tudják beszerezni, és ugye nagy szükségük van rá, főleg a kamaszkorban, meg még inkább. És akkor így indult ez a Tini Box csomag, a legszükségesebb higiéniai termékek gyűjtése. Főleg ugye a középiskolás korosztályra gondoltunk. Kicsit hasonlít a karácsonykor megkérdetett tükröm-tükröm, vagy aztán amikor az erőművel összeálltunk, és akkor a Fuss Karácsony kezdeményezésre, csak itt most már a fiúkat is bevettük a körbe. Tehát mindenféle tisztasági dologra gondolunk, lehető csomagot is, és darabszámra is hozni a termékeket, tusfürdő, dezodor, sampon, balzsam, ugye a fiúknak borotvahab, borotvát nem írtuk bele, mert ugye azért az egy kicsit úgy veszélyesebb, de nyilván arra is szükség van, úgyhogy először első körben ezt október 30-áig várjuk a gyűjtőpont, a Paks Kistérségi Szociális Központ, ugye az ifjúságút 4 hétköznapokon 8 és 4 óra között lehet behozni a csomagokat, ugye Tini Box, tehát ez egy doboz, de lehet ajándéktáskába is hozni, és hogy említettem már, ha valakinek ez nehézséget okoz, hogy milyen csomag legyen, akkor darabszámos termékeket is nyugodtan hozhatnak, mi majd összeállítjuk a csomagokat, tehát lehet hozni csak tusfürdőt, csak dezodort, bármit, fogkrémet, fogkefét, és eljuttatjuk a megfelelő helyekre, mert a jelzések alapján nagy igény van erre is.
0: A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság figyeld az utat, Roadpol Focus on the Road fokozott ellenőrzés keretében ellenőrzi a héten a mobiltelefon használatot, és minden olyan tényezőt, ami a vezetők figyelmét elvonja a járművezetéstől, derül ki a főkapitányság közösségi oldalára feltöltött videóból. Az egyenruhások az odafigyelés fontosságára hívják fel a figyelmet, hiszen ahogy Fej Csaba rendőr alezredes közlekedésrendészeti osztályvezető fogalmaz, a mobiltelefon nem fog helyettet fékezni.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Puprék a nagy csatában nem jutott a legjobb nyolc közé, a Bakuban zajló judó világbajnokságon, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. Mint írják, a paksi olimpikon judós a hongkongi és az Egyesült Arab Emírségek beli ellenfelét szépen legyőzte, ám a mongol judós az aranypontban eldobta egy külső horoggal, ezzel Réka a legjobb 16 között zárt.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7:30 után járunk, pontosan 8 perccel. Biztosan sokan jönnek, mennek ilyenkor a paksi körforgalomban, ahol még nincsenek kint a tök kompozíciók, ahogy azt megszoktuk össze, de nem is lesznek. Azt ígértem, hogy ez lesz a témánk. Két barátok érkeztek hozzám. Nyiratiné Rózsa, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szép napot mindenkinek!
1: És itt van velünk Kerné Margó, és jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Hát nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi a helyzet a körforgalomban, miközben egyébként hoztatok magatokkal gyönyörű szép dísztököket, Margó?
3: Igen, dísztököket, amiből különböző kompozíciókat készítünk hétfő óta a kúpeiségünkbe.
1: Igen, mert hogy azért a valami jó kis tökös rendezvényre számíthatunk majd, hiszen a Paksi Városi Múzeumban lesz egy rendezvényetek, és azért invitáltunk ide a stúdióba, hogy erről beszélgessünk, de annyit azért, Margó, árulj el, hogy nem véletlenül hoztad ezt a 4 darab kis tököt, és filctól is van a kezedben. Mit fogsz cselekedni, amíg beszélgetünk?
3: Hát ezekből a tökökből, ahogy ránézünk, akkor ki lehet találni, hogy mit szeretnénk belőle készíteni. Például ez a hosszú nyakú tök, ez arra jó, hogy egy libát, aminek csak a szemét kell, és a csőrét megfesteni.
1: Nyugodtan felemelheted, hogy legalább a kamerába is lássák a hallgatók. 4 gyönyörű kis dísztököt hoztál, hát annyira jó, hogy mondod, hogy látni már belőle a formát, hogy mit lehet közni. Én nem látom, Rózsa, ti mindig látjátok?
2: Hát már a kreatívok csapata, aki megalakult, vagy kialakult az elmúlt években a kertbarátoknál, ők igen, ők már látják azt, hogy kézbe veszik, és pont tegnap jókat nevettünk, mert az Éva, az Alakovicsné, aki ennek a kreatív csapatnak a vezetője, mondja, ez egy béka, ez jó lesz egy békának. És ők már tényleg, ha megfogják, akkor belelátják, és nagyon jó ötletes dolgokat tudnak kihozni.

0: belőle.
1: Hát, hogy egy kerekded kis tökbe hogy lehet békát látni, nem tudom, igen. Minden esetre Margó, állj neki nyugodtan. Mi lesz, liba? Mint mondtál,
2: liba? Ez egy liba lesz.
1: Ez egy liba lesz. Jó. Jó, nyugodtan állj neki, közben Margó alkot, és közben beszélgetünk, és hát ugye azt megszoktuk, ha már itt tartunk a kreativitásnál, Rózsa, hogy tök kompozíciókat alkottok ilyenkor ősszel, és hát megszoktuk a körforgalomban a kis kiállítást. Miért nem lesz idén?
2: Hát igazából nem a mi hozzáállásunkon múlott, mert mi ugyanúgy, ahogy az elmúlt 20-22 évben, amióta van a tök kompozíciók, vagy csináljuk a tök jó napot, egyébként azóta mindig magunk vetjük, kapáltuk, minden gazoltuk a tököket, és mindig mi termeltük. Eddig bejött, és eddig nagyon jó volt, de most ez az első év, amikor sajnos nem lett olyan minőségű és olyan nagyságú tökök, amivel ott egy szép kompozíciókat meg tudnánk, ahogy eddig is. Tehát ugye biztos mindenki emlékszik, hogy milyen jó pofa dolgokat tudtunk ott összehozni, de hát sajnos most inkább ilyen apró tököt, mint így, amit a Margó most csinál, inkább ilyenek lettek 2-3 ládával, és semmi több. Pedig ahol termeltük, tehát a Treszlinéi Jucika kertbarátos tagunk kölcsön adott kertjébe termeltük a tököket, és mindent megtettek, még öntöztek is, amikor tudtak, de sajnos nem igazán nőtek meg. Én június elején voltam, és akkor még bíztam abba, hogy ebből lesz valami, de a júliusi aszály, a 40 fok, az sajnos tönkretette, és nem tudtunk ez miatt kiállítani. És ekkor jött az Editnek a múzeum részéről az ajánlata, hogy csináljunk egy őszi kertbarát napot, ahol részben ezzel a tök kompozíciókkal fogunk díszíteni, és egy kicsit feldobjuk a múzeumnak az udvarát, és már készek a kompozíciók, úgyhogy pénteken ezeket láthatják a gyerekek, mert elsősorban bevalljuk őszintén, itt a gyerekeknek dolgozunk mi ilyenkor.
1: Igen, tehát október 9-én pénteken már délelőtt 9 órától egészen este 6 óráig lehet majd a múzeumban találkozni veletek, és sok minden más is várható. Erről is fogunk beszélni, de azért térjünk csak egy kicsit vissza, tehát akkor az aszályos nyár tette tönkre a töktermést, az idei töktermést is. Margó, egyébként ti, a kertbarátok, ugye tudjuk, hogy a kertetekre nagyon ügyeltek, sok mindent megtermeltek, nem csak virágokat. Hogyan éltél túl ezt az aszályos nyarat? Ugye volt egy időszak, amikor nem is illett idézőjelben locsolni, szinte az embernek lelkiismeret furdalása volt, ugye igen. Itt a mindenféle gazdasági és vízhiány és egyéb felhívások kapcsán, vízkorlátozás, hogy szomszéd meglátja, hogy locsolok, szinte lelkiismeret furdalásom volt. Ti, mint kertbarátok, ezt hogyan oldottátok meg?
3: Nagyon-nagyon sok virágunk kiszáradt, sőt, bokor is volt, ami kiszáradt. Hát nagyon ritkán, hetente talán egyszer, de csak öntözőkannával locsolgattuk, tehát úgy, hogy abba tettük a vizet, mert egyszerűen a slaggal nem lehetett, nem mertük, meg hát igazán mi is figyeltünk arra, hogy minél kevesebbet fogyasszunk, de azért a virágaink is valamennyire életben maradjanak. És hát amik kiszáradtak virágok, én most már elkezdtem ültetgetni. Most, hogy egy kicsit hűvösebb lett az idő, igaz, eső mostanában nem jött, elég nehéz ásni, de azért van már olyan virág, amit így kiástam, a régi száraz virágot is helyére, meg szárazságtűrő, árvalány, haj, cickafark, meg többféle levendulát ültettem át, többfélét, kiszáradtak a hortenziáim, úgyhogy azokat, amennyire élet vagy még életképesek, azokat átültettem aránylag árnyékos helyre, és a napos helyre tettem helyette rózsákat, mert azok nagyon szeretik a nap.
1: Hú, de nagyon jó tanácsokat kapunk most tőletek. Egyébként ugye többek között a hűvöst adó fák kapcsán lehetett hallani az elmúlt hetekben, social media felületeken, Facebookon is látom, hogy kéregetik a tanácsokat különböző csoportokban, hogy akkor most milyen fákat ültessünk, mik a szárazságtűrők, tehát hogy egész egyszerűen át kell állni, és ugyanúgy, ahogy a mezőgazdaságban mondják, hogy bizony lassan ott tartunk, hogy nem búzát és kukoricát kéne termeszteni Magyarországon, elképesztő. Rózsa, milyen szárazságtűrő virágokat ültessünk?
2: Igen, hát most itt egyébként a holnapi, vagy a pénteki napon viszünk majd katalógusokat, könyveket, azért ilyen kertészeti szaklapokat, amiben megnézhetik ott kint, egy asztalon kint hagyjuk, és megnézhetik azt, hogy milyen növények azok. Tehát át kell állni megfelelő növényt a megfelelő helyre. Tehát ahogy tapasztalták, ahogy a Margó is elmondta, hogy most ki lehetett tapasztalni, hogy a kertünknek ez a része napos, nem bírja kiszáradt, akkor oda olyan növényt ültessünk, ami bírja. Tehát nagyon sok olyan növény van, a gagurák, most így mondom, de hát így igazából a gagurák, a pillangóvirág, végül is a kúpvirágok, kasvirágok,
3: cickafark, ezek nagyon jó.
2: És ezek bírják a jó, pont a napsütés kell nekik. Ugye. És amit még el kell mondani a pénteki napra, hogy mi készültünk, már gyűjtjük a magokat, a virágmagokat. Ezt bezacskózzuk, rá lesz írva, hogy az milyen fajta, milyen virág, és ezt is kiosztjuk szépen az érdeklődőknek, a virágokat szerető paksi lakosoknak.
1: Igen, a Facebook oldalunkon meg is osztottuk már többször egyébként a rendezvényeteknek a plakátját, és valóban az van, őszi kertbarát nap, az van ráírva, hogy ez a rendezvény címe, és ide van írva, hogy növények, virág, hagymák, csere, beréje. Margo, ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy vihetem az én kis virághagymáimat, adok kettőt, te adsz kettőt?
3: Igen, mert mondjuk én már elég sok hagymát is gyűjtögettem, meg majd holnap akarom kiszedni a palántákat, a kasvirág palánta, meg többféle van, ami elhullatta a magját, és akkor ezeket a palántákat kiszedem, és azt is elviszem. Meg hát többféle virágot, amiből úgy láttam, hogy több van, és már nincs rá szükségem, meg egy kicsit úgy mindig, minden évben szeretem úgy átalakítani a kert részleteket, mert különböző részletek vannak nálam, és szeretem így átvariálni a kerteket. Meg hát ugye ez a nagyon meleg hőség, ez is egy kicsit rávitt arra, hogy átrendezzem a kertet.
1: Uh-huh. Rózsa?
2: És nem kell, igazából nem kell hozni azért, hogy vigyen valaki. Tehát nincs ez kikötve, tehát ha jön valaki, és szeretne vinni, de otthon nincs ő neki, és nem tudott kiszedni, akkor nyugodtan jöjjön, és lehet vinni.
1: Ingyen és bérmentes.
2: De egyébként azért mi a kertbarátok közül már készültünk rá, és akkor ami felesleges vagy elburjánzott növény, az végül is az évelőkből nagyon sokat fogunk vinni, vagy többen is viszünk, és de arra kérjük a lakosságot, a kertet szeretők, hogy ők is hozhatnak. Tehát nem csak a kertbarátok hozzanak, hanem aki otthon úgy gondolja, hogy na most ezt ki kell szedni. Tudom, most nem a legszerencsésebb időszak, de hát ha jön az eső, és könnyebb lesz kiszedni, akkor nyugodtan hozza el, és akkor mi köszönettel veszük, és lehet, hogy egy következő, aki jön, az meg elviszi, és szívesen fogadja a növényeket.
1: De jó. Egyébként közben, miközben beszélgetünk, Margó, befejezted a libát?
3: Igen.
1: Kérlek, egy kicsit emeld fel, és akkor a kamera is látja, én pedig a hallgatóknak igyekszem elmondani, tehát egy olyan tököt hoztál, egy kis dísztököt, amiről azt mondtad, hogy alakja kapcsán, vagy alakja alapján ez egy liba, ebből egy libát lehet kihozni, és akkor végül is mit csináltál vele, mit színeztél rajta?
3: Hát csak a szemét színeztem ki, és a csőrét. Úgyhogy ilyen nagyon egyszerű.
1: A szára lett a csőre.
3: Igen, a
1: szára. Nem volt piros filcünk.
3: Hát, igazán.
2: Pirosabb kellett volna.
3: De nagyon ügyesen a teremben meg tudjuk oldani ezeket, hogy sokféle filcünk, festékünk van, mert festeni is nagyon szeretünk, leginkább festünk a tökökre, és tényleg nagyon jó most hétfő óta, hogy bejárunk az egyletbe, akkor így tudunk festeni.
1: És akkor készülnek, igen?
3: Nagyon szép alkotások születnek, amit pénteken meg lehet tekinteni, és általában a kiállításunk után is el szoktuk ajándékozni ezeket a dísztököket.
1: Igen, hát ugye ezt megszoktuk annak idén, amikor a polgármesteri hivatal előtt csináltátok a tök jó napokat. Jaj, de szerettük azt a rendezvényt. Olyan hangulatos. Ezt miért szüntettétek meg?
2: Hát tehát ez hozta az idő. Én pont tegnap megnéztem az albumunkat, és láttam azt, hogy ugye 2004-ben kezdtük az elsőt, ott a hivatal előtt, és akkor tök faragások voltak, és akkor a tök lámpásokkal kezdtük ezt az egészet. És akkor volt az, amire te is emlékszel, hogy a végén elajándékoztuk, vagy minden, aki ott volt, hát akkor boldog.
1: Valaki két órán keresztül őrizte a tököt, a gyereket, hogy melyiket akarja majd elvinni.
2: De utána áttértünk, ha most meglátod, vagy meglátják, áttértünk arra, hogy nem faragjuk, hanem festjük. Ugyanis, ha a faragás, az nem tartós. Tehát, ha megvágod a tököt, akkor egy pár napig az jó, de utána rohadás elkezdődik, és akkor tönkre megy. Ezért a festést választottuk, mert így utána még jó pár napig kint tudjuk, vagy hetekig kint tudjuk adni, és akinek elajándékozzuk, akár az iskoláknak, a szociális otthonnak szoktunk ajándékozni, és azok is még, hát még majd karácsonyig ott van, ott díszítik az helyiséget.
1: Maradjunk annyiban, hogy szeretettel elfogadom a választ, de lehet, hogy szavazásra bocsátom. Tehát attól, hogy nem faragtok, hanem festetek, nem biztos, hogy el tudjuk a kedves hallgatókkal fogadni a választ, hogy miért nincs tök jó nap a hivatal előtt. Egyébként értem, a faragott tökbe lehetett betenni ugye a kis gyertyákat, igen, és annyira hangulatos volt. Én tudom, és egyébként szeretném is felhívni a kedves hallgatóink és vállalkozó kedvű hallgatóink figyelmét, hogy azért ott műsor volt, tea volt, zsíros kenyér volt, tehát hogy mondjam, költségek voltak, igen, és a két barátoknak nem biztos, hogy az a dolgok egyébként, hogy ezeket a költségeket bírják. Én nagyon szívesen megszavaztatnám, hogy jövőre legyen újra ilyen kis tök jó nap, és jöjjenek a szponzorok. Na, de tényleg, igen, ha jönnének, Margó, akkor, és azt mondanák, hogy na, figyeljetek ide, én akkor ezt meg azt segítem, csak csináljatok olyan jó kis hangulatos tök jó napot, akkor azért benne van, hogy meggondolnátok?
3: Hát igen.
1: Ja, mondom én, hogy majd csak ezt elintézzük.
2: Igen, csak ehhez tényleg így, ahogy mondod, anyagi támogatás, mert jelenleg, hogy klubként működünk, így a tagdíjon kívül nincs más.
1: Igen, hát ez a szimpatikus egyébként abban, amit mondotok, hogy a körforgalomban is azért marad el a tök kompozíciós kiállítás, mert ti ezeket a tököket nem megvásároltátok, igen, hanem a saját kertetekben termeltétek, igen, és ez most az aszályos nyár miatt nem jött össze. Tehát akkor még egyszer, ettől függetlenül, hogy a körforgalomban nem lesznek tök kompozíciók, lesz egy tök jó nap a Városi Múzeumban pénteken délelőtt 9 és este 6 óra között, és azért még annyit mondjunk el, hogy a növények és a virághagymák csereberéje mellett ide van írva a plakátra, hogy növénydoktor tanácsadás is lesz.
2: Igen, ezt a múzeum szervezi.
1: Igen.
2: Pontosan még ezt
1: Tehát lesz szakember, akivel lehet konzultálni.
2: Igen, igen.
1: Oké, okay. Sütőtökös receptek, az is ide van írva.
2: Igen, az is a múzeum hozza.
1: És kézműves foglalkozás, tökfigurák készítése.
2: Tehát most, ami megmaradt a kompozícióinkból, az apró tökök egy-két ládányira, azt felajánljuk a gyerekeknek, tehát ha jönnek az iskolások, óvodások, azokból készíthetnek, és elvihetik.
1: Oké, okay. Tehát akkor készültök ti is, lesznek igen. festett tökök,
2: igen.
1: és a rendezvény végén, tehát 6 órakor zár a rendezvény, lehet a lestoppolt kis
2: nem,
1: tököket.
2: Nem,
1: nem,
2: nem,
1: nem. Akkor most...
2: az még ott marad.
1: Ja, az még ott marad.
2: Igen. Ezekből a kis tökökből, ami megmaradt nekünk, egy-két ládányi, azokat felajánlottuk az iskolásoknak, óvodásoknak, és azokat abból alkothatnak, amit szeretnénk.
1: Jó, értem.
2: De ezt ott szeretnénk mi hagyni egy darabig a múzeum udvarán, és ezt követően pedig, ahogy mondtam, hogy el szoktuk ajándékozni intézményeknek.
1: Oké. Okay. Jó, tehát őszi kertbarátnap lesz, ezúttal a Paksi Városi Múzeumban 9-én pénteken, délelőtt 9 és este 6 óra között. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tudtunk erről beszélgetni.
2: Nagyon örültünk, hogy elmondhattuk itt a kertbarátok legújabb híreit.
1: Igen, a kertbarátok voltak a vendégeim, Kerné Margó, köszönöm, hogy itt voltál, és hogy egy kicsit festettél nekünk. És Nászné Rózsának is köszönöm szépen. Sziasztok!
2: Hello! Szia!
0: Induljatok el velünk! Éles

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
5: Pörgesd meg a szerencséd a Paksi Reálban! Október 7 és 11 között vásárolj legalább 3000 forint értékben, forgasd meg a szerencsekereket, és vidd haza garantált ajándékodat. Minden pörgetés ajándékot ér. A hét minden napján várunk a Paksi Reálban, a Dózsa György út 51-53 szám alatt. Reál. Melletted vagyunk.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére kiírt előrehozott választásokról szóló rendelet a hivatalos állami közlönyben, miután azt 6. Fülöp király aláírta, értesült az MTI. A választásokon a 350 fős alsóházi és a 209 betöltendő felsőházi mandátum sorsáról döntenek, az új parlament pedig december 23-án tartja alakuló ülését. 21 milliárd forintot követel vissza jogosulatlan felhasználásra hivatkozva a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a 2022-26-os TAO pénzek elszámolása után. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár kedden Facebook oldalán közölte, az elmúlt hetekben részletesen áttekintették 6 látványcsapat sportág, a jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda és vízilabda TAO elszámolásait. Ennek következményeként követeli vissza a nevezett összeget a tárca. Október 7-én szerda éjfélig lehet még szavazni a Tolna megyei Prima közönségdíjasra, október 9-én pénteken pedig átadják többek között az év Tolna megyei vállalkozói díjakat is. Dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének elnöke rádiónknak elárulta, hogy milyen vállalkozásokat szoktak jelölni az év Tolna megyei vállalkozói díjakra.
7: Olyanokat szoktak jelölni, akik azért részt vesznek a társadalmi életben is, akik nem egy elzárt elefántcsontoronyban élnek, hanem foglalkoznak az alkalmazottaikkal, azoknak a családjaival. A vevők szeretnek hozzájuk bemenni, mert emberként fogadják őket, tehát leginkább ilyen vállalkozások kerülnek a díjazottak közé.
6: Dunaföldvárváros önkormányzata meghirdette a 2026. évi letelepedési támogatás igénylésének második fordulóját, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. A jogosult kérelmezők 1 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek új lakás vagy családi ház építéséhez, illetve bizonyos feltételek mellett használt ingatlan vásárlásához. A kérelmeket október 15-éig lehet benyújtani a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban, illetve elektronikus úton. A részletes feltételek és a szükséges formanyomtatványok a város honlapján érhetőek el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élet.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Amikor is 8 óra után sulis programokkal foglalkozunk, illetve ahogy ígértem, kicsit Görögország felé is kitekintünk, mert hogy nemzetközi vizekre lép a Biritói iskola, a Tolna megyei szakképzési centrum első István szakképző iskolája, amelynek vezetőit és egy tanulóját köszöntöm itt a stúdióban, Sárosdi Bernadett igazgatót, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt!
1: Örülök, hogy eljöttél, és hoztad magaddal a kolléganődet, Keresztes Andrát, szakmai oktatót is, szervusz! És itt van velünk, illetve egészen pont, igen, szakmai oktató, nézem, hogy közben a titulust, hogy jól mondtam-e, és egy kedves tanulót is hoztatok méghozzá, Mán Anna Máriát, aki úgy tudom, hogy Faddon élsz, de a Biritói iskolában tanulsz.
3: Jó reggelt.
1: Jó reggelt. Jó reggelt. Óráról hiányozhatsz most majd? Most.
3: Igen, igen.
1: Igen. Igazoltam vagy távol. Igen. Igazoltam vagy távol. Na kezdjük akkor, igazgatóasszony Betty, Görögországgal, ez a legizgalmasabb. Tudom, hogy nagyon sok aktualitás van az iskolában. Miért érdemes szakmát tanulni? Miért nálatok érdemes? Felnőtt képzés is van, pályaválasztási rócsótok van, volt, és még pályaválasztási időszakban vagyunk, de hát ez a görög Görögország, ez izgalmas. Mi történik Görögországban?
2: Így van, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most ebbe az idei tanévbe 28 diákunk és 5 oktató ellátogat Görögországba. 2 oktató már az őszi szünetben egy oktatói továbbképzésen vesz részt, majd november 5-e és 18-a között 28 diák és 3 kísérő tanár fog menni Görögországba az Erasmus program keretébe, és ott egy szakmai kiránduláson vesznek részt, illetve kitekintenek nemzetközi vizekre, és kipróbálják a valós élethelyzetben a szakmájukat.
1: Erasmus program, hát az Erasmus programról még csak egy-két hete jelentették be, hogy majd visszajön, vagy visszatér. Ez hogy jött ilyen gyorsan össze nektek ez a történet? Vagy azért volt az Erasmusnak egy, hogy is mondjam, folyamatban lévő története?
2: Így van, így van, így van, nekünk ez egy folyamatban lévő történet. Természetesen ez már tavaly évben elkezdődött, tehát be kellett adni egy pályázatot. Mi konzorcium keretében tudtuk beadni ezt a pályázatot a szakképzési centrum segítségével, és a szakképzési centrum mind a 8 tagintézménye utazik Görögországba, természetesen különböző turnusokba. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi azt hiszem, hogy talán az egyik legtöbb diákot tudjuk vinni, tehát így jött össze a 28 fő, ezt több ágazatba visszük a diákokat, gépészet ágazatba, építőipar ágazatban és kereskedelem ágazatban.
1: Na épp ezt akartam kérdezni, Andi, hogy milyen szakmát tanulók fognak kimenni Görögországba, és akkor ott tulajdonképpen mire számíthatnak?
4: Igen, 10 darab hegesztő tanulót viszünk ki, 10 darab festő tanulót, szobafestő tanulót viszünk ki, és 8 darab kereskedelmi értékesítő tanulót viszünk ki. Ez úgy fog kinézni, hogy november 5-től 18-ig fogunk Görögországba az Olympus lábához menni, és itt élőben megtapasztalhatják a kinti külföldi munkaviszonyt, megismerkedhetünk a görög kultúrával, lesznek kulturális programok is, és az egyik diákunk az azt mondta, hogy szerinte ez egy életre szóló élmény lesz, és én is úgy gondolom, hogy ez egy életre szóló élmény lesz. Ugye itt több tanuló szeretne majd külföldön munkát vállalni, és akkor így már most betekinthetnek ebbe, hogy végülis külföldön hogy megy ez az egész történet. Kicsit biztosan másabb lesz, mint itthon, de nagyon-nagyon jó dolgokat mondanak, és nagyon jó lehetőség ez, hogy ezt kipróbálják.
1: Igen, hogyha a program keretein belül zajlik, akkor biztos, hogy a program tudja, hogy miért érdemes pont az Olympus lábához vinni magyar diákokat mondjuk, tehát akkor nem csak egyfajta kirándulásról van szó, hanem találkoztok, vagy meg tudtok ott látogatni más iskolákat is, ez is benne van esetleg a programban? Vagy inkább az ottani társadalmi és gazdasági helyzettel ismerkedtek, Betty?
2: Én az mindennel is, természetesen lesznek üzemlátogatások, szakmai munkák valós környezetben, mind a három szakma máshol fog dolgozni, tehát az építőipar az különböző helyszíneken tud beletekinteni az ottani munkaviszonyokba, de természetesen felhasználva már az itteni tudásukat. A kereskedelmi értékesítők azok majd egy helyen lesznek, és a hegesztők is egy üzembe fognak dolgozni, és ezen kívül még több üzemet látogatnak meg a környéken, és természetesen a kulturális program része a görög oktatásba való betekintés is.
1: Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, most én lefordítom, hogyha valaki mondjuk köműves szakon a Biritói iskolában tanul, akkor kint Görögországban most nem tudom olyan hány nap alatt, legalább két napot egy görög vállalkozó kezei alatt, vagy nagyvállalkozó alatt, ott köműves fog, vagy a kereskedelmi szakon dolgozok, majd az Olympus lábánál az egyik Aldiban fognak eladóként segítkezni, valahogy így képzeljen el.
2: Így van.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon-nagyon tetszik. Hát mikor lesz az út még egyszer?
2: November 5 és 18 között.
1: Hát utána vissza kell, hogy gyertek, hogy elmeséljétek, hogy mi volt. Szívből gratulálunk a Biritói iskolának ehhez a fantasztikus lehetőséghez, és hogy tényleg odafigyeltek arra, hogy ilyen pályázatokat tudjatok benyújtani. Anna Máriahoz fordulok, hány éves vagy?
3: 17 éves vagyok.
1: Igen. Mit tanulsz?
3: Bolti előkészítőn vagyok, műhelyi iskolába.
1: Uh-huh. A Biritói iskolában. Igen, és mész te is Görögországba.
3: Igen, persze, én is
1: mit vagyok. Szólsz ehhez?
3: Fú, nagyon várjuk már igazából.
1: Uh-huh. Mit szólok a diákunk meg, és mesélj egy kicsit, hát hogyan készültök erre, hogyan tudtátok meg egyáltalán, és
3: készülünk,
1: a kiválasztás hogy
3: izgolunk.
1: Volt?
3: Izgolunk. Hát felírtak minket egy papírra, aztán el lett döntve, hogy ki mehet, ki nem, de igazából szerintem mindenki vetett, aki fel lett írva. És mindannyian nagyon várjuk már.
1: Te tudod, hogy rád mi vár? Tehát hova kerülsz, hol fogsz majd dolgozni Görögországban?
3: Hát igazából még nem tudjuk pontosan azt, hogy melyik városba vagy faluba megyünk, vagy hogy pontosan hol fogunk dolgozni, de idővel majd úgy is ki fog derülni.
1: Tudtok-e idegen nyelvet, illetve ha nem tudtok, akkor ezt hogyan fogjátok áthidalni? Gondolom, hát a program erről is gondoskodik.
3: Erről pontosan nem tudok. Én nagyjából tudok angolul beszélni, meg németül is, szóval annyira nem esek pánikba ez miatt. Uh-huh. Meg tudom érteni, hogyha nekem mondanak valamit. Kommunikálni már sajnos annyira nem megy, de dolgozunk majd rajta.
1: Aha. Betty, gondolom megoldják ezt is a szervezőitek.
2: Így van, természetesen lesznek ott is külső segítségek a nyelvi problémák leküzdéséért, de természetesen az is fő cél, hogy minden élethelyzetben megtalálják a gyerekek azt a kommunikációs csatornát, amin ők meg tudják értetni magukat. Tulajdonképpen a mai oktatás is erről szól, hogy felkészítsük a gyerekeket a váratlan helyzetekre is, és hogy mindenre tudjanak reagálni. Uh-huh. Ugye már régóta mondjuk, és az oktatásban lévő szakemberek, hogy az élethosszig tartó tanulás az mennyire fontos, de azt gondolom, hogy ez a program pont ezt bizonyítja, és az iskolánk is, a mindennapokban is az a hitvallásunk, hogy a diákok legyenek a középpontban, és a diákok fejlesztéséről kell, hogy szóljon a mindennap. Uh-huh. És ezeket a külső programokat, a rendezvényeket, a versenyeket, a pályázatokba való részvételt, azt mind ennek a szellemiségébe keressük. És amikor a diákokat megkérdezitek, hogy mi vár rájuk, hát ezt majd most nyilván, hogy mindenkinek van valami elképzelése, és izgul a helyzetre való tekintettel, hogy vajon meg tudom-e állni a helyemet, nem okozok-e csalódást. Azt szoktuk mondani, hogy menjünk bele a szituációba, és mi ott vagyunk oktatóként, és támogatjuk, kísérjük őket, és higgyenek magukba, és kihozzuk mindenkiből a maximálisat, és azt gondolom, hogy az iskolánk ezért is tud ilyen sikeres lenni. Egy kis közösségben működünk, családias légkörbe, de természetesen, mivel a diákok vannak a középpontban, így érzik ezt a törődést, és óriási tudnak szakmailag fejlődni. A vállalkozóknak legyen az egy külföldi vállalkozó, legyen az egy hazai duális partner, azok a visszajelzései, hogy szeretettel várják a diákjainkat, és azok a diákjaink, akik kitartó munkát tudnak végezni, és szorgalmukkal tudják a mindennapi tevékenységüket kísérni, nem szoktak csalódást okozni, és büszkék rájuk a szüleik, büszkék rájuk az oktatóik, az iskolájuk, és azt gondolom, hogy maga a város, ahol az iskolánk van, büszkék lehetnek a tanulóinkra. Rengeteg iskolának, más partnerintézményünknek tudunk segítséget nyújtani, és nagyon szívesen megyünk. Több iskolának segítettünk a kifestésében, egy lépcsőrendezésében, vagy társasházak megszépítésében, vagy ha csak a városban egy padot kell lefesteni, vagy szépíteni a környezetet, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésére, mind a városnak, mind pedig a lakosságnak, hiszen a tanulóink valós élethelyzetben tudják leginkább megtanulni a szakmájukat. Erre mindig is nyitott volt az iskolánk, és büszkén mondhatom, hogy nyitottak a tanulóink is. És azt gondolom, hogy a fejlődés leginkább itt tapasztalható.
1: Hú, de nagyon szép dolgokat mondtál, igazgatóasszony. A város ezt tudja, hogy a Birítói iskolához, illetve hozzád fordulhat, hogyha mondjuk egy padot le kéne festeni.
2: Én bízom benne, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk az önkormányzattal is. Azt is eldicsekedhetem talán, hogy szívesen fogadunk olyan felső oktatásban résztvevő tanulókat, akik később az oktatói pályára kívánnak lépni. Minden évben mentorálunk olyan oktatókat, akik jelenleg még a felső oktatásba töltik gyakorlatukat, és ennek is helyet ad az iskolánk, és ennek kapcsán is jönnek a kapcsolatok, és az önkormányzattal is múltkor így kerültünk egy szorosabb kapcsolatba. Úgyhogy hálásan köszönöm ezt a lehetőséget.
1: Nehogy Marika néni ide telefonáljon, vagy az iskolába, hogy hát nála is ki lehetne a konyhát festeni. Andi, nem tudom, hogy mi lesz akkor. Egyébként pedig, hát mondtad, hogy mi az, ami fontos, hogy a középpontba kerüljön, akár a ti pedagógiai hozzáállásotok és az iskola szellemisége kapcsán, miközben tényleg úgy tűnik, hogy egyre inkább az kerül a középpontba, hogy szakmát kell tanulni. Ugye évek óta ezt halljuk, tanuljanak szakmát a fiatalok. Andi, mit tapasztaltok a pályaválasztás kapcsán?
4: Most volt pályaválasztási roadshow itt Pakson az Atomtéren, itt már immár többedszerre, ahol a Tolna Bármegyei Szakképzési Centrumnak a valamennyi középiskolája, technikuma itt megtalálható volt ezen a rendezvényen. Hát azt tapasztaljuk, hogy sajnos egyre kevesebben jönnek szakmát tanulni. Sajnos ez a kétkezi munkával járó történet, ez olyan kihaló félbe van, de nagyon bízunk benne, hogy rájönnek a fiatalok, hogy mennyire fontos a szakma. Ezt szoktuk mondani, hogyha otthon egy felújítás van, hogy mennyit kell egy jó szakemberre várni. Tehát egy jó szakmával, legyen az bármi, tényleg így vagyunk, de hogy bármilyen szakmában, egy jó szakmában meg lehet élni, egy jó szakmában meg lehet élni. Igazgatóasszonyhoz csatlakozom, hogy rengeteg, tehát hogy igen, tudják, voltunk itt a Paksi Vakbottyán gimnáziumban is, ott is dolgoztunk a tanulóinkkal, tehát hogy bármerre el tudunk menni, és ezek a gyerekek tényleg megállják a helyüket a szakmába. Azt tapasztaljuk, hogy addig, amíg tanulnak, addig mindig van minden probléma, hogy jaj, már alig szeretnénk, hogy végezzünk. De utána jönnek, hogy nem lehetne még egy szakmát tanulni, mert rájönnek arra, hogy egy szakmával is ugyan meg lehet élni, de több lábon állni, az a legfontosabb dolog itt az életben. Úgyhogy nagyon szeretnénk, nagyon jó szakmakínálatunk van, amire várjuk a diákokat, gépészet ágazaton belül várjuk a hegesztő tanulókat, kereskedelmi ágazaton belül a kereskedelmi értékesítőnek várunk tanulókat, építőipar ágazatba pedig szobafestőket, ácsokat, köműves tanulókat várunk. Emellett vannak rugalmas tanulási utakban is képzéseink, van orientációs évfolyamunk, ide olyan tanulókat várunk, akik 8. után, vagy a gimnázium elvégzése után nem tudják, hogy merre tovább. Ebbe az orientációs évfolyamba itt az összes ágazatot meg tudják ismerni. Ezen a tagozaton több helyre kimennek duális képzőkhöz, vállalatokhoz, hogy megismerjék. Itt a roadshow keretein is az volt az észrevételünk, és ezt több általános iskolás kollégától is hallottuk, hogy sajnos nincsenek tisztában, hogy melyik szakma mit akar. Tehát nagyjából tudnak egy-két szakmát, hogy ott mivel foglalkoznak, de úgy általánosságban nem tudják, hogy melyik szakmához mi tartozik. Aztán van még a rugalmas tanulási utakon belül van egy dobbantó programunk, ahol akiknek nincs meg a 8. évfolyamos bizonyítványuk, de már a 15.
2: életévüket betöltötték,
4: őket várjuk, és utána van egy műhelyiskolai szakképzés, vagy műhelyiskolai képzésünk, ahol részszakmát tudnak a gyerekek szerezni, szakácssegéd, filmipari gyártás előkészítő, szobafestő és bolti előkészítő szakon. Ezzel, hogyha itt a műhelyiskolába végeznek, utána a 10. osztályba a teljes szakmára át tudnak iratkozni. És erre már most jelezte több tanuló a figyelmet, hogy ők szeretnének átjönni. És itt szeretném elmondani, hogy a műhelyiskolás tanulókkal szoktunk kimenni, vállalni ilyen munkákat itt városszerte, illetve különböző közintézményeknél. Elmondhatom azt, hogy nagyon-nagyon jó tantestülettel dolgozunk, tehát kevesen vagyunk így, ahogy az igazgatónő mondta, kisiskola vagyunk, egy kis családi iskola kevés kollégával, viszont mindenki nagyon jó szakmailag, emberileg, mindenki egy nagyon vidám kollega, és itt szeretném megemlíteni, hogy a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumba az év oktatója lett a mi kolléganőnk, a Gyergyovics Tripolszki Dórika. Úgyhogy ilyen kollégákkal dolgozunk, és tényleg mindenki, én azt gondolom, hogy nálunk mindenki az év oktatója.
2: Igen, így van, nagyon mindenki elkötelezett, és szakmailag jól felkészült.
1: Dórit, ugye Tripolszki Dórit vendégül is láttuk itt a stúdióban ebből az alkalommal, és még egyszer gratulálunk ehhez az eredményhez, hogy mennyire jó a tantestület, majd mindjárt az egyik tanítványutakat megkérdezzük, Anna Máriához fordulok. Milyenek a tanárok Anna Mária Birító iskolában?
3: Nagyon rugalmasak, igazából mindenki nagyon kedves. Van nálunk külön ilyen egyéni mentorálás óránk, és itt a tanárok egyesével a diákokkal foglalkoznak, különböző élethelyzetek, életszituációkkal beszélgetünk, hogyha problémánk lesz az életben, vagy hogyha van, akkor meg tudjuk ezt beszélni velük. Tényleg nagyon kedves az összes tanár, és mindenki segítőkész.
1: Na, hát lát, milyen szép, nem előre betanultad,
3: nem, ez de
1: szívből jött, oké. Okay. Egyébként, ha már itt tartunk, és nagyon köszönöm, Andi, hogy elmondtad ezeket a dolgokat. Igen, a Birítói iskolát ezért szeretjük, mert annyira sok mindenre ad lehetőséget. Tehát a 8. után is lehet jelentkezni, gimi után, érettségi után is lehet jelentkezni, át is lehet jelentkezni, felnőtt képzés is van. Nekem is van ismerősöm, aki úgymond felnőttként iskolázta be magát, hozzátok szakmát tanulni. Anna Mária, te miért döntöttél úgy, hogy Birítóra mész?
3: Hát én nagyon jó általános iskolás bizonyítvánnyal rendelkezem. Először gimnáziumba voltam tanulni, viszont ott nem találtam meg a helyemet, és úgy döntöttem, hogy technikumba megyek át, ahol szintén nem nagyon éreztem magaménak a szakmát, amit tanultam. És akkor így kerültem ide, úgymond nekem ez egy második esély, és nagyon... Hát igazából nem bántam meg, hogy ide jöttem.
1: Tehát, ha jól értem, a középiskolás éveid alatt iskolát váltottál.
3: Igen.
1: És akkor mégsem abban az iskolában maradtál, ahol kezdtél, sőt, a másodikban sem. Akkor ez már a harmadik esély.
3: Igen.
1: De ez most már tartós lesz?
3: Igen,
1: persze. Itt mióta tanulsz?
3: Most lesz lassan egy éve, hogy itt tanulok. Nem sokára vizsgázni fogok, szeretnék maradni 10. osztályban mindenféleképpen. És akkor utána esetleg még érettségizni.
1: És aztán milyen terveid vannak az életben?
3: Hát, tovább szeretnék tanulni mindenféleképpen, főiskolát végezni, de ez még nagyon messze van.
1: Igen, mert hogy nem úgy van, mint annak idején, még az én időmben, amikor középiskolás voltam, hogy ugye szakmunkásban nem kaptak érettségi bizonyítványt a fiatalok, még utána mentek esti gimibe, hanem most már akár a Birítói iskolában is lehet érettségét szerezni. Rohan az időnk, és nagyon szeretnék még egy dologról beszélni, nem csak sikeresen pályáztok, és eljuttok Görögországba például majd a következő hetekben a Birítói iskolából, hanem rengeteg különböző versenyen is részt vesznek a diákjaitok, Betty.
2: Igen, nagyon fontos az oktatói testület valamennyi tagjának, hogy a diákjainkat mindenféle szituációba megmérettessük. Természetesen én nagyon versenyszellemű vagyok, és mindig győzni szeretnék, vagy legalábbis a dobogós helyeken szeretném tudni az iskolát és az összes diákomat, de én már több mint 20 éves tapasztalatom alatt azért rá kellett, hogy jöjjek, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy megmérettessék a diákok magukat, és hogy idegen helyzetekbe is hely tudjanak állni, és erre nagyon jó cél szolgálnak a mindenféle versenyek és pályázatokon való részvétel. Így folyamatos cél az az év során, hogy az országos, a megyei, regionális és országos versenyek legtöbbjén elinduljanak a diákjaink, és abban a szerencsés helyzetben voltunk tavaly is, tavaly előtt is, és már az elmúlt évek során, hogy nagyon szép eredménnyel zárják a diákok a vizsgát. A rugalmas tanulási utak programjában az országos versenyeken folyamatosan a döntőbe vagyunk, és hát idáig sikerült az én igazi vágyamat is teljesíteni, hogy valóban dobogós helyen zárnak a csapatjaink, illetve külön díjban is részesülnek. Ez ugye nagyon szép eredmény, de ezen kívül valamennyi versenyen való részvétel példaértékű, ezt innen is köszönöm a kollégáimnak, és természetesen a diákjainknak is, akikre nagyon büszkék vagyunk, akikre a szülőktől is folyamatosan az a visszajelzés, hogy jaj, az én gyerekem is meg tudta csinálni, és valóban őt viszik el egy versenyre. Hát idáig soha nem jutott el ilyen helyre. Hogy csinálják? Hogy hozták ezt ki? És azt gondolom, hogy itt kezdődik az iskolához való kötődés, és tulajdonképpen az iskola egy kapcsolatot teremt a diákkal, és elindítja a fejlődés útján. És azt gondolom, hogy ez a kulcs szerepe az iskolának. Tehát tulajdonképpen egy tanulási hidat képez, ami azt gondolom, hogy példaértékű. Úgyhogy tulajdonképpen az év oktatója Dórika is rengeteg versenyre vitte a tanulókat, ahol nagyon szép eredményeket értek el.
1: Igen, és úgy tudom, Anna Mari, hogy ha már itt vagy, te is részt vettél versenyen, milyen versenyen és milyen eredménnyel? Persze.
3: Nem is egy versenyen vettem részt, igazából szerintem nagyon sok verseny volt tavaly, amin részt vettünk, köztük voltunk csomagoló versenyen, szakmai versenyen, tényleg mindenféle versenyeken voltunk.
1: Épp ezt akartam kezdeni, hogy bolti eladóknak milyen verseny van? Csomagoló verseny?
3: Csomagoló verseny.
1: Ki kellett csomagolni, vagy be kellett
3: nem,
1: csomagolni?
3: Csomagolni kellett igazából termékeket, és hát minden kreatívabb módon kellett becsomagolni, és akkor ezt díjazták.
1: Tehát nem feltétlenül csak a gyorsaságot díjazták.
3: Hát és akkor két csapattal mentünk innen az iskolából, az egyik csapat ezüst minősítést kapott, mi pedig arany minősítést kaptunk.
1: Hát ezúton is gratulálunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, rengeteg minden történik az iskolában, és a Facebook oldalatokat is mindenkinek javaslom, egyébként az eredményeket, a versenyeredményeket is kiszoktátok a diákok fotóival posztolni, tehát Tolna vármegyei SC első István szakképző iskola, itt találjátok meg a Facebookon az iskolát, és akkor egy utolsó szó, Andi, hozzád fordulok, mikor lesz a legközelebbi nyílt nap?
4: A nyílt nap az iskolában november 3-án lesz, illetve Szekszárdon, jövő héten csütörtök pénteken pedig a jövőt zálog a pályaválasztási kiállítás.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. A Biritói iskolának az igazgatója Sárosdi Bernadett, köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm.
1: Itt volt velünk a szakmai oktató Keresztes Andrea is, köszönöm, hogy eljöttél.
4: Köszönjük szépen.
1: És a tanítványnak is, aki eljött, Mán Anna Máriának köszönöm, ügyesen nyilatkoztál. Első nyilatkozatod volt?
3: Nem, dehogy is.
1: Dehogy is, hát. Ennyi eredményes mindenféle. Jó, akkor Görögország után novemberben, most fölírjuk az adás menetbe, hogy keresni kell benneteket, és akkor egy jó kis görög, az lenne a legjobb, hogyha 2-3 tanulót küldeni egyébként, és akkor megnézzük, hogy milyen a görögországi Lidl-ben dolgozni.
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesd meg a szerencséd a Paksi Reálban. Október 7 és 11 között vásárolj legalább 3000 forint értékben, forgasd meg a szerencsekereket, és vidd haza garantált ajándékodat. Minden pörgetés ajándékot ér. A hét minden napján várunk a Paksi Reálban, a Dózsa György út 51-53 szám alatt. Reál. Melletted vagyunk.
2: Szeretnétek egyetlen délelőtt alatt letudni az egész esküvői készülődést? Ráadásul ingyen? Akkor a Paksi Energy Hotelben a helyetek, ahol október 11-én vasárnap egyetlen délelőtt alatt találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Megnézhetitek a menyasszonyi és koszorús lányruha bemutatót, élvezhetitek a pódiumtánc stúdió fellépését, kipróbálhatjátok a webselfie automatát, és még süteménykóstolóval is készülünk. A rendezvény ingyenes, az esküvői menüsoros ebédre pedig helyben is be tudtok fizetni. Nincs esküvő a láthatáron, de egy szuper vasárnapi program jól jönne. Akkor is szeretettel várunk. Kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszunkon, és egy jót ebédelni a Paksi Energy Hotelben az első esküvő kiállításunk alkalmával október 11-én vasárnap.
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda

0: right. Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8:09 folytatjuk, és ígértem, hogy érkezik még hozzám egy olyan csapat. Két fővel érkezett, de Tomi nem akar adásba ülni. Nem tudom, Zsolti, kötelező lesz neki?
2: Nem tudom, majd valahogy meggyőzzük.
1: Még meggyőzzük. Tomi, hogyha látod, hogy milyen kellemesen lazán csevegünk, csak négy szem közt, tehát igen, semmi másról
2: Tomi
1: nincs
2: táncolni
1: szó, akkor, akkor majd lehet, hogy úgy becsábítunk ide a stúdióba. Ferenci Zsolt, a Dunaföldvári Asztok Keservit Egyesület vezetője, a vendégem. Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Én úgy emlékszem, hogy utoljára akkor beszélgettünk veled élő adásban, amikor a Dunaföldvári Várból jelentkezett az élő adásunk.
2: Így van, így van. Nem is tudom már hány éve volt, szerintem 6.
1: Igen, 21 vagy 22 ott a Covid után valahogy. Minden vagy Covid előtt, vagy Covid után
2: van,
1: volt.
2: Így van, időszámításunk.
1: Tehát körülbelül szerintem 5 éve, és akkor is már így étenen keresztül bemutattuk az egyesületeteket. Dunaföldváron nagyon jól ismernek benneteket, de egyébként most már lehet mondani, hogy nagyon nagy a térségünkben is. Ugye az előbb, amikor a Birító iskola igazgató nője és szakmai oktatója kiment, és helyet cseréltetek, rögtön mondták a hölgyek, hogy jaj, az asztak, megláttak téged, jaj, az asztak eservitesek.
2: Igen, az egyik volt tanítványa, az oszlopos tagunk, a Zsolti, a Sors Zsolti, úgyhogy így biztos ezért
1: beazonosított, igen. És el kell, hogy mondjam, hogy ugye úgy promotáltunk benneteket, hogy megmutatjuk és bemutatjuk, hogy hogyan lehet hulladékból, illetve szemétből szobrokat építeni, és kezdjük ezzel a témával. Környezetvédelem, edukáció. Nagyon sok mindennel foglalkoztuk ott Dunaföldváron is a térségben. El kell mondjam, hogy Zsolti fantasztikus, hát nem tudom, lehet így mondani, hogy szemét szobrokkal érkeztél.

0: vagy a, ezt így nem szoktátok aztán?
1: Székelyi Tamás barátom Gödöllőről mindig azt mondja, hogy ne használjuk ezt, hogy szemétszobor, hanem újrahasznosított szobrok. Elméletek az a fontos, de én ugyanúgy használom a szemétszobrot, mert lényegében azért hulladék és szemét az egész.
0: Bocsánat, ez jött a számra hirtelen.
1: De nekem is mindig ez jön, szóval ez a ne aggódj, de lényegében ez, tehát sokszor összeteszünk több száz kiló hulladékot, lényegében ugyanolyan hulladék, csak az emberek így néha megcsodálják.
0: Elképesztően gyönyörű itt minden, és nagyon-nagyon érdekes, és minden apró részletet érdemes megnézni ezeken a szobrokon, hogy mi miből készült. Kezdjük már azzal a patkossal, és hogyha egy kicsit felemeled, a videóban is biztos, hogy jól fog látszódni.
1: Nézzétek.
0: Hogyha jól látom, kettő darab patkó, vagy
1: ez
0: három darab
1: három,
0: patkó?
1: Négy, három és fél.
0: Aha,
1: de patkó. Talán ezt is a Tomi csinálta, tehát ezek a kis szobrokban a Tomi a császár, azt azért hozzátenném.
0: Na.
1: Tehát én a nagyobb szobrokat csinálom, de ezekben a kisebbekben ez a Tomi utolérhetetlen.
0: Igen, mert hogy vannak olyan nagyobb szobrok, és láttam a Facebook oldalatokon, néha szoktam látni, hogy ilyen ember nagyságú szobrok is akár.
1: Hát most Kecskemétre egy 315 cm magas kecske készült, szóval van, amelyik még magasabb volt.
0: Hova készült?
1: Kecskemét városának.
0: De ez azt jelenti, hogy megrendeléseitek is vannak?
1: Persze, természetesen.
0: Tényleg? Mm-hmm. És miért akar egy város, egy önkormányzat megrendelni hulladékból szobrot?
1: Hát egyrészt próbálták ezzel szemléltetni az ő környezetvédelmi hozzáállásukat, tehát igaz, egy ilyen környezetvédő csoportosulásot Kecskeméten, meg hát tetszett, amit csináltunk, aztán úgy gondolták, hogy próbáljuk ki.
0: Hát
1: aztán most
0: nagyon...
1: ott van a polgármesteri hivatal előtt.
0: Aztán, és milyen megkereséseitek vannak még?
1: Hála jó égnek azért vannak, tehát azért dolgoztunk már Greenpeace-szel, a Heinekennel, a Hankokkal, tehát ilyen nagyobb cégekkel is, akkor önkormányzatokkal, a Cigándi önkormányzatnak csináltunk már több szobrot, ugye most már Kecskemét is, aztán úgy a többi majd szépen jön, de alakulnak a dolgok.
0: És igen. Például a Hankok üzemével milyen együttműködésetek volt?
1: A Hankoknak képzeld el, hogy csináltunk egy játszóteret, ami teljesen újrahasznosított gumikból állt, meg fémből, és egy szobrot, ami az életforrása, és egy ilyen három nagy amfora ömlik össze, és középről megkínál egy nagy növény. De mindez gumiból.
0: Na, épp ezt akartam kérdezni, hogy az alapanyagot ők biztosították?
1: Persze, természetesen.
0: Óriási.
1: Úgyhogy Goodyear gumit nem használtunk.
0: Csak figyelj, most az jutott eszembe, hogy nekünk van egy szuterénunk itt a rádióban, tele olyan rádiós kütyűvel, ami tulajdonképpen elektronikai hulladék, mert már nem lehet vele mit kezdeni. Ha én adnék egy nagy dobozzal, és azt mondanám, hogy valami szobrot alkossatok belőle, akkor rendelhetnék ilyet tőletek?
1: Biztos vagyok benne. Mondjuk mondom, ennek a specialistája inkább a Tomi, de igen, természetes. Tehát itt minden leülünk, és akkor megy itt az agyalás, brainstorming, hogy na most mit lehetne belőle, hogy lehetne belőle, de úgy az a jó, hogyha úgy elkezdünk együtt gondolkodni, úgy kalákába, akkor általában jó dolgok jönnek.
0: Mit jelent a többes szám? Hányan vagytok?
1: Hányan vagyunk? Hát, ha jól tudom, 22 most az állandó tagság, abból ugye az aktív az aki tényleg úgy szobrozik is, meg előadásokat tart, meg dolgozik, az körülbelül a fele.
0: Uh-huh. Tehát akkor egyébként mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek gondolom, van civil állása.
1: Természetesen.
0: Ez egy, hogy is mondjam, egy ilyen mellékes, mint egy egyesület.
1: Nekem már nem annyira.
0: Neked már nem annyira.
1: Én tetováltam 25 évig, és most azt is úgy lejjebb adtam. Ez a szobrászat, ezt szeretem.
0: Nagyon jó. Na figyelj, térjünk már vissza a szobrokhoz úgy, hogy akkor még egyszer a patkósnál, csak hogy a hallgatóink értsék, tulajdonképpen a négy patkó úgy van összetéve, hogy egy, minthogyha egy kövön ülő ember lenne, amelyik melegszik, a kezeit
1: igen,
0: melegíti.
1: Pásztor ember melegszik a tűznél, és amikor itt benn van a gyártó, tényleg olyan, mintha itt a kis tenyereit melegíteni.
0: Mert hogy ez egy olyan szobor, ami funkciót is kapott, tehát azon kívül, hogy bocsánat, de rozsdás patkókból áll össze, egy gyertyatartó készült belőle
1: így
0: tulajdonképpen.
1: Így van. A Dunaföldvári Mételeppen a jó kapcsolatban vagyunk, és általában kivonulunk, és akkor ott leskelődünk. Leülünk egy órára, és nézzük, hogy mik vannak, és pont találtunk egy nagy zsák patkót, úgyhogy elkezdtünk belőle dolgozgatni.
0: Nagyon jó. Akkor nézzük meg ezt a pókot is, hogyha egy kicsit felemelek. Ja,
1: ez
0: bocsánat,
1: is a kreálmánya.
0: Rák, igen.
1: És ugye ez is lényegében teljesen újrahasznosított, tehát hulladék vasból készült, ez is patkóból készült, betonvasak, csavarok, fogók, és egy jó kis kő a Dunából.
0: Azt a, igen, és a ráknak az ollói, mond már a szerszám nevé, harapófogó vég
1: van.
0: Tulajdonképpen.
1: Ugye, Tomi, ez a harapófogó, igen.
0: A Tomi közebb bólogat, mert nem akar a mikrofonba beszélni, igen, és látok itt egy olyat is, ami megismerem, várjál, mindjárt mondom, bicikliről leesett lánc.
1: Így van. Így van.
0: Ez most már tényleg pók? Ez sem pók? Ne, ez is rák.
1: Ez is rák, látod, itt vannak a kis... Ő egy kis remete rák. De nagyon csípjük őket, tehát az, Tomi az pikpak.
0: Igen, és ennek a ráknak tulajdonképpen olyan, mintha, hát most nem akarom azt mondani, hogy a rák és a teknős béka kombinációja, de tulajdonképpen a bicikli lánc fel van tekerve, egy ilyen kis piramis-szerűen, és a ráknak
1: hát a háza, lényegében remete rákok, ugye egy ilyen kagylóban élik le az életüket.
0: Ja, hogy ez csigában. Egy kagyló, persze. Bocsánat.
1: Persze. És akkor...
0: És ez már festést is kapott egyébként.
1: Hogyne, általában megkapják a festést, mert azért jobban bírja meg szebb, de valamelyiknek jobban áll egy kis rozsda.
0: Igen. És akkor itt a patkós előtt, ez egy, nem tudom, ez már egy igazi művészeti alkotás, mert majdnem azt kell mondjam, hogy non-figuratív, bár a halat is sejteni vélek, vagy egyszerűen
1: hát
0: csak...
1: Hát ez egy kismadár igazából, megmondom, hogy de amúgy igazad van, halat is lehet. Látod, itt a szárnya, itt a... Tehát ez egy ilyen minimalista történet. Találtam egy halom ilyen lemezt a mételepen ugyanúgy, és akkor addig hajlogattam, míg egy ilyen madárka formájú lett.
0: Jó, hát akkor Strasser Andi nem jól szerepelt most ezen a...
1: Vagy én nem jól csináltam, tehát bármi előfordulat, mondottam, okay. Volt a Tomi a király ezekben a kicsikbe, de igyekszem én is.
0: Oké, okay. És egyébként a legnagyobb figura, amit hoztatok, azt pedig nem várom el tellett, hogy felemelt, egyrészt nagyon nehéz. Nem olyan nehéz? Jó, azt a... Tehát... akkor ezt most te mondd el, légy szíves, hogy mit lát... Kicsoda?
1: Hát aki látta a Minionokat, tudja a Minionok nevét, de igazából mi Dzsungel George-nak hívjuk amúgy, ez egy gázpalack, ha jól tudom, ugye, Tomi? Igen, egy gázpalack, és mindenféle. A kis levelet azért kaptam, mert nem volt hangulatom rá egy farmer gatyát festeni, úgyhogy megmaradt ilyen kis dzsungel lénynek.
0: Ez egy Minion figura, de ez, hát nem tudom, kilóra van, vagy 5-6 kiló, nem? Vagy nem tudom. Igen, és gázpalackból, tehát egy olyan, mit 50 vagy 40-50 centi magas, lehet, hogy van 60, és nem tudom. Van neki kezde, a szemüveg is megvan, a jól ismert szemüveg, mosolyog, a fogai is látszanak.
1: Igen,
0: és valóban látszik, hogy ugye a kezzek, illetve az ujjak is ilyen csavarok, vagy nem tudom, mikkel.
1: És rugók.
0: Ja, rugókkal lehet.
1: És rugókból van, de... Például nálunk a bázison, Földváron, ott ő fogadja a vendégeket, tehát volt is a kezében egy ilyen hellós tábla, mondjuk az már tönkre ment, de majd kap egy újat.
0: Aha, és hát tulajdonképpen gyönyörű sárgára le van festve, citromsárgára. Oké, tehát akkor végig mentünk a szobrokon, amelyeket elhoztatok, és nagyon köszönöm, hogy hoztatok mutatóba, direkt kértem, hogy valamit hozzatok, hogy mégiscsak meg tudjuk mutatni. Azon kívül, hogy vannak már megrendeléseitek is, nagyon sok fiatallal foglalkoztok. Ezt hogyan kell elképzelnünk?
1: Hát úgy kell elképzelni, hogy körülbelül az óvodástól a körülbelül, azt mondom neked, a főiskolásokig jönnek hozzánk állandóan. Tehát idén körülbelül 1400 gyereknél tartunk, akik jártak lent a bázison nálunk. Volt solymászat, workshopok, előadások, környezettudatos. Tehát az egészet próbáljuk úgy csinálni, hogy a gyerekek rájöjjenek arra, hogy itt nincsen hulladék, csak alapanyag. Tehát ez a világ jön, amikor mindent meg kell becsülni. Tehát tényleg a vizet, a levegőt, a hulladékot is. Tehát jobb lett volna, ha egy 50 évvel ezelőtt gondolkozik így az emberiség, hogy újrahasznosítsunk, meg egy kicsit előre is gondolkozzunk, de mi megpróbáljuk ezt így a gyerekeknek azért átadni, hogy tényleg. És ugye ezek a szobrok, ezek nagyon jó demonstrációk hozzá, hogy megmutassuk azt, hogy tényleg mitből mit lehet, mert az, hogy most egy karótnyelt úriember elmondja az osztályba azt, hogy igen, újra kell hasznosítani, az nem teljesen fogja meg a gyerekeket, viszont amikor ilyen csúnya figurákból kijön az is, hogy esetleg hasznosat is tudnak csinálni, és esetleg látják, hogy igen, ezek a szobrok WC-ülőkéből, lökhárítókból és hasonló műanyag dolgokból készül, akkor rájönnek, hogy teljesen más is hozzá lehet állni. Meg ugye bírják ezt, amikor odaengedjük őket ilyen workshopon, hogy na gyerekek, akkor most szabadon azt csináltok, amit akartok, 10 percre egy kicsit úgy leblokkolnak, mert nem szokták, meg ugye most mindenki mindenben szabályozva van, és lényegében nekiállnak, és olyan csodálatos dolgokat csinálnak, hogy tényleg a szavunk el áll, mert hihetetlen. Múltkor egy ilyen rakétát csináltak a gyerekek, és még a füstöt is megcsinálták neki, hogy kilövik. Tehát óriási dolgokat tudnak csinálni.
0: Tehát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy bejelentkezhet hozzátok mondjuk egy osztály, és akkor ti tartotok nekik foglalkozást?
1: Így van, így van. És van, akkor... amikor egy óra, van, amikor két óra. Például nyáron is ugye táborok tömkelege van ott nálunk a környezetünkben, és rutinból már jönnek át, és toljuk. A legtöbb gyerek már sokszor volt ott, már otthon érzi magát, szaladgálnak. Tehát ott nálunk egy ilyen kis kedves kis millió van. Békebázisnak.
0: Kedves kis dühöngő.
1: Így van,
0: igen, békebázis?
1: Békebázis.
0: Békebázis, nagyon jó. És hol vagytok megtalálhatóak? Hogy
1: Dunaföldváron a mély úttól balra, de úgy ki van írva a táblákkal is, úgyhogy meg lehet találni. A lényegében az északi felén vagyunk a Dunapartnak, a Dunaföldváron Dunapartnak, ott a mély útban lemész és elfordulsz balra, és ott is van egy ilyen erdőszéli kis 4000 négyzetméteres rétecske.
0: Egy laza rétecske, 4000 négyzetméterre. Jó, és akkor megy egy osztály, és akkor lényegében kap 3 zsák hulladékot, hogy akkor lehet.
1: Így van. Hát azért előtte elbeszélgetünk róla, tehát adatokat közlünk velük, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon finoman fogalmaznak mostanában főleg a gyerekeknek, pedig az ő jövőjük a legnagyobb kérdés itt. Én meg úgy gondolom, hogy ezt egy kicsit úgy, tehát ezt úgy, ahogy van, lehet ezt úgy közölni a gyerekekkel, hogy nem problémát csinálunk belőle, hanem feladatot, hanem egy küldetést mondjuk így. És akkor, mikor mondják, hogy igen, ő szeretne tudós lenni, szeretne környezetvédő lenni, akkor már megéri. Tehát akkor már többet érez nekünk, mint bármilyen díj, vagy bármilyen oklevél.
0: Elképesztően aktuális problémáról egyébként van szó egyébként, amiről beszélsz, illetve amiben próbáljátok edukálni a fiatalokat is, hiszen valóban hát óriási, tehát olyan civil összefogás van világszerte szemétszedésre, és még mindig nem elég. Elképesztő mennyiségű, tehát tényleg a szemét elárasztott bennünket konkrétan szó szerint, és vannak már olyan országok, itt Európában is, ahol már nem is olyan könnyű kidobni a szemetet. Hallod, Svédországban voltunk pár évvel ezelőtt, és hát mi csak úgy egy zacskóba gyűjtöttük a szemetet, egy kis apartmanban voltunk, és a végén rájöttünk, hogy nincs kuka, és bekopogtunk a szomszédba, hogy hát hova tudjuk kidobni, és belenézett, azt mondták, ez sehova. Hát ez nem így működik itt. És képzeld el, hogy végül is csak majdnem lekéstük a repülőt, az két ilyen szemét zacskóval kétségbe esettel jöttünk, mentünk a bőröngyeinkkel, hogy hova tehetjük, és mondták, hogy sehova, nem lehet, ez nem így van. És akkor nagy nehezen valaki elirányított bennünket a szeméttelepre, ami egyébként nyitva volt, patent tisztasággal, és meg volt egy csomó ledobó, ugye, hogy papír, műanyag, de nem csak papír, műanyag, hanem még 8 kategória, azaz. És képzeld el, hogy a két zacskó szemetet szét kellett válogatnunk. Tehát, hogy ez nem úgy van már, hogy kidobod a szemetet, csak úgy, tehát elképesztően fontos dologgal foglalkoztok, az biztos. Közben még egy kérdést engedj meg, nézegetem közben a Facebook oldalatokat, és mindenkinek javaslom, azt a keservit, ez az oldal neve. Igen. Tudom, hogy ezerszer elmondtad, de mondd már el még egyszer, hogy miért ez lett a nevetek, annyira jó.
1: Hát mindenképpen, amikor ugye én ezt eldöntöttem, hogy akkor nekiállunk valaminek, akkor én olyat szerettem volna, ami teljesen magyar, tehát ami lényegében le se tudod fordítani, milyen nyelvre fordítod le. Egyrészt, másrészt meg ugye ez egy ilyen, számunkra legalábbis egy ilyen pozitív indulat szó. Tehát amikor tényleg a parasztember, meg az az ember, aki csinálni is akar valamit, valamiből elege van, akkor odavágott az asztalra, és azt mondta, hogy na, azt a keservit most megcsinálom.
0: Igen.
1: És igazából mindenki felfigyel erre a névre, amikor számlát kérek, vagy valami, akkor sokszor be kell bizonyítanom, mert azt hiszik, hogy káromkodok, vagy valami furcsát mondok. De az biztos, hogy megjegyzik. Tehát ez is egy fontos tényező volt, hogy megjegyezzék, hogy magyaros legyen, és hogy legyen egy kis indulat benne, mert az, ami most történik, azt virtus és indulat nélkül nem lehet megoldani, tehát egy ilyen langyvíz már nem segít semmin.
0: Abszolút. Tehát visszatérve a Facebook oldalatokra, látom, hogy például augusztusban posztoltátok, hogy részt vettetek a PET kupán. Mi az a PET kupa?
1: Így van.
0: Hát vannak ilyen versenyek?
1: Igen, vannak. Hát lényegében az asztakeservit bizonyos szinten a létezését a PET kupának köszönheti. Bizonyos szinten. Tehát amikor már 2015-ben voltam én először a Petkupán, akkor így jelentkeztünk, és azóta lényegében majdnem, hogy töretlenül minden évben a csapat megjelenik, talán egy évben nem voltunk. Itt lényegében PET hajók, PET palackkal feltöltött hajókon, majdnem két hétig utazunk lefelé a Tiszán, és útközben szedjük a szemetet, tehát több tonnát, borzasztó mennyiséget. Persze közben a vizitúrák pozitív hatásait is élvezzük, a napfényt, a tábortüzet, a bulikat, a többit, de reggeltől estig megy a hulladékszedés szelektíven, és lényegében erről szól 10 nap. Uh-huh. Nagyon szeretjük, mert egy ilyen csapatépítő tréning is nekünk, tehát például az Asztakeservitnél nincsenek sátrak, nálunk csak vagy a nők és a 70 év fölöttiek lehet sátorba aludni, azon kívül mindenkinek csak úgy a szabadba, ha nagy a baj, akkor egy ponyvát a fejünkre húzunk, de ez is úgy építi a csapat szellemet közöttünk. Tehát igen, fontos, hogy ezt ápolni kell.
0: És hát itt megint a környezettel való kapcsolaton van egy igen nagy hangsúly. Közben látom szintén a Facebook oldalatokon, hogy például nyáron több táborba is meghívást kaptatok, a Paksi játszótársak táborban workshopot tartottatok, így ott van. Is a gyerekeknek ezt mutatjátok be, tehát akár a
1: bemutatjuk, meg építünk velük, tehát építünk velük petpalacból virágot, polipokat, tehát ilyen apró kis, amit most azt mondom, hogy veszélyes eszközök nélkül és bizonyos időben meg tudunk csinálni, de imádják, viszik haza, és elteszik, és tényleg látják, hogy egy ócska kis petpalacból, meg két kupakból mit lehet csinálni, vagy egy kis festékkel.
0: Mi lesz a következő nagy projektetek?
1: Nagy projektünk, rengeteg nagy projekt van. Hát most ugye szeretnénk, most megint lesz egy szemétszedésünk novemberben, ami egy Dunaföldvár környékén van egy pont, ami iszonyatosan szemetes, tehát szerintem 40 éve odahordják egy ilyen lyukba, egy ilyen lősz lyukba a hulladékot, okos emberek, és most azt fogjuk elkezdeni kipucolni, de hát ott úgy fogjuk csinálni, hogy a Hegedűs Andris, az alelnökünk, csigarendszert fog kiépíteni, és pick-up-pal húzzuk majd föl ilyen liftszerűen, mert annyira mély a gödör, hogy sérülés meg veszély nélkül nem tudnánk fölhozni. Tehát ez most ilyen környezetvédelmi. Amúgy meg ugye végig megyünk sokszor Budapestre is, Pécsre, ide-oda előadásokat tartani a gyerekeknek. Aztán a tavasszal megjön a többi, tehát lesznek még szobrok, lesznek még előadások, lesznek még. Ugye meg hát tavasszal jön a nagy szemétszületünk, amit mindig meg szoktunk tartani. Ott már volt, hogy 360 emberrel dolgoztunk, mondjuk az már nem jó. Úgyhogy szépen haladunk, de mindig jönnek a dolgok. Tehát improvizálunk, megvannak a tervek, de hát ember tervez, Isten végez, úgyhogy majd kiderül a végén.
0: És ne felejtse senki, hogy megrendelni is lehet tőletek szobrot, jó pénzért, mert kell a támogatás is az egyesületnek, erről még nem is beszéltünk, de biztos vagyok benne, hogy sokféleképpen lehet támogatni benneteket, úgyhogy minden, akár nagyobb vállalkozónak a vételkörzetben felhívom a figyelmét, egy nagyon-nagyon jó ügyről van szó, az Asztakeservit Egyesület jóvoltából, Dunaföldváról Ferenci Zsolt az egyesület vezetője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm, sziasztok!
2: A Paks FM reggeli ébresztő.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Európának át kell alakítani a energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban, írja az MTI. Az októberi EU csúcsot előkészítő Európa parlamenti plenáris vitában az elnök hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét. Mint mondta, ehhez a fosszilis tüzelőanyagokat Európában előállított tiszta villamos energiával kell felváltani. Magyar Péter Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a kett hajnali dróntámadás miatt, melyben két kereskedelmi hajó volt érintett, amelyek közül az egyik elsüllyedt a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei is vannak. Bikács község önkormányzata meghirdette a 2027. évi Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot, derül ki a település honlapjára feltöltött tájékoztatóból. Az A típusú pályázatra a felsőoktatásban jelenleg tanuló hallgatók, míg a B típusú pályázatra felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok jelentkezhetnek. A pályázatokat november 5-ig kell rögzíteni és az önkormányzathoz benyújtani. A részletes pályázati kiírás az önkormányzatnál, illetve a Burza Hungarika pályázat kezelő felületén érhető el.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A merrák elleni küzdelemre és a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet a Paksi Sport Egyesület október 10-i rendezvényével. A figyelemfelhívó közös séta a Paksi Gyógyászati Központtól indul 10 órakor, és a résztvevők tiszteletjegyet kapnak a szombati Paksi FCMTK mérkőzésre. A részletekről Rostané Katona Katalin, az Egyesület munkatársa beszélt rádiónknak.
2: Igazából a lakosságot egy közös sétára hívjuk a merrák elleni küzdelemnek tulajdonképpen a felhívására, arra, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy mennyire fontos a szűrések, hiszen ezzel életeket tudunk menteni. Maga a séta az október 10-én 10 órakor indul a gyógyászati központtól, és az Erzsébet nagyszállóig fogunk érni, tehát végig a városon fogunk sétálni. És azt azért még ezt szeretném mondani, hogy akik ezen a sétán részt vesznek, és itt kapcsolódik be a Paksi Futballklub Kft., nem ér véget az esemény, hiszen aznap este 19:30-kor az MTK Budapestet fogadja a Paksi Futballklub Kft., és a hazai pályán, akik érkeznek erre a rendezvényünkre, tehát magára a sétára, ők egy tiszteletjegyet kapnak az aznap esti mérkőzésre, és itt szintén felhívnám, hogy aki csak teheti, az jöjjön el, és töltsük meg a lelátót rózsaszínnel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
4: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket. Csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
3: De jó. Hol vannak helyileg?
4: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
3: Ez eléggé a város széle.
4: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
3: Tényleg? Mondd a számukat.
4: 0629-411-071.
3: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
4: PT Autókozmetika 0629-411-071.
3: Köszi, már hívom is őket.
5: Pörgesd meg a szerencséd a Paksi Reálban! Október 7 és 11 között vásárolj legalább 3000 forint értékben, forgass meg a szerencsekereket, és vidd haza garantált ajándékodat. Minden pörgetés ajándékot ér. A hét minden napján várunk a Paksi Reálban, a Dózsa György út 51-53 szám alatt. Reál. Melletted vagyunk.
6: Szeretnétek egyetlen délelőtt alatt letudni az egész esküvői készülődést? Ráadásul ingyen? Akkor a Paksi Energy Hotelben a helyetek, ahol október 11-én vasárnap egyetlen délelőtt alatt találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Megnézhetitek a menyasszonyi és koszorús lányruha bemutatót, élvezhetitek a pódiumtánc stúdió fellépését, kipróbálhatjátok a webselfie automatát, és még süteménykóstolóval is készülünk. A rendezvény ingyenes, az esküvői menüsoros ebédre pedig helyben is be tudtok fizetni. Nincs esküvő a láthatáron, de egy szuper vasárnapi program jól jönne. Akkor is szeretettel várunk. Kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszunkon, és egy jót ebédelni a Paksi Energy Hotelben az első esküvő kiállításunk alkalmával október 11-én vasárnap.
0: Reklámot hallottatok.

0: Igen, Bruno Mars, a Paks FM-en 9 óra 11 perckor, és Levi a stúdióban. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt mindenkinek és neked is.
0: Még a reggeli hűvös van, vagy már a nappali meleg? Nem, még csak 14 fok, akkor még az még a reggeli hűvös. Még
1: ami
0: a reggeli
1: maradhat hűvös. Már egész arnap én tőlem.
0: Igen.
1: De nem fog, mert ez még tart, ez még ma és holnap is ki fog tartani, 25-26 fokra számíthatunk napközben, ennyire képbe vagyok.
0: Nagyon képben vagy, nagyon fel vagy készülve, miközben képzeld el egyébként, hétfőn, én pont reggel mondtam a hallgatóknak, hogy hétfőn reggel 6-kor, amikor beültem adásba, akkor még úgy szólt az előrejelzés, hogy csütörtöktől fog esni, most meg már azt mondja, hogy mit a szombattól, vagy vasárnaptól.
1: Igen, az esőt azt nem szabad készpénznek venni, igen. De hát erre ezt már megszokhattuk. Kb. De a lehűlés az viszont az elkerülhetetlen.
0: Igen, de tudod, mit szokott mondani erre az eső előrejelzésre a Tamásom? Azt szoktam mondani, hogy szerinte a meteorológusok, meg az egész országos meteorológiai központ azért ígéri az esőt, egyébként nyáron is ez volt, hogy lesz egy kis eső, ekkor, hogy nehogy elmenjen az életkedvünk.
1: Pszichológiai dolog ez, persze. Én viszont itt a Paks FM hullámhosszán mindig elvettem mindenki életkedvét, amikor közöltem, hogy ne is számítsanak esőre, illetve hogyha...
0: Te mindig őszinte voltál.
1: Ha az oldal előrejelzései szerint valamikor mégiscsak csapadékra került sor, azért mindenkinek lehűtöttem a kedélyét, hogy ezt azért el kell osztani kettővel, sajnos. Pedig én nem vagyok pessimista ember.
0: Nem, ez realizmus, figyelj.
1: Ez inkább realizmus.
0: Ez realizmus volt a részletről.
1: Így van. Viszont nagyon tudok örülni annak, amikor mégis megtörténik. Igen. És már várom, valami őszi esőzéseket várok. By the way, hullanak már a levelek. Ezek valahogy úgy érzem, hogy tegnap kezdődött el igazán. Már konkrétan itt a stúdió ablakát, hogyha kinyitod, már most is nyitva van, egész nap lehetett hallani, hogy a szembe lévő fának a levelei hullanak, és ezt imádom.
0: Igen, és új koncepció van ugye, mint ahogy a városban is bevezették, és egyre több helyen, hogy a lehullott levelet a járdáról el lehet söprögetni, de nem szedjük össze, nem szállítatjuk el, hanem a földön hagyjuk, és egészen másként kezeljük az avar kérdést.
1: Nem tudtam, hogy ez szabályozó van, de nagyon jó,
0: Paksa,
1: nagyon
0: üdvözlő, új avarkezelési.
1: Csodálatos, ez az, adjuk vissza a természetnek, szépen rothadjon és korhadjon ott el, ahogy azt kell.
0: Képzeld el, így a mikrofonon keresztül szerintem már elmondtam párszor, de van egy nagyon kedves szomszédasszonyom, egyébként kutatóbiológus, aki egyébként ilyenkor ősszel, tehát tavaly ősszel is, beírta, vagy tavasszal volt, beírta az ilyen lakóközösségi csoportunkba, a Malomhely csoportba, hogy hát látja, hogy sokan összegyűjtötték a zöld hulladékot, és ilyen zsákokba kiteszik, hogy ugye szállítsák el, és szeretné jelezni, hogy ő nagyon szívesen összeszedi a házak elől, aki erre engedélyt ad neki, az szóljon, mert ő a saját kertjében ezeket szétszórja.
1: Kompost.
0: És kezdett, igen, és azon gondolkodtam, hogy annyira sokan írtak neki, ő szépen által mindet összeisztette, és azon gondolkodtam, hogy neki is csak ugyanúgy egy, mit tudom én, 500 négyzetméteres kertje van csak, mint mindenki másnak, hogy lehet, hogy térdig ért neki a, úgymond a zöld hulladék, de ő szétszórta, mert hogy az beépült, és ő ezzel építette a kertjét.
1: Ez nagyon jó dolog. Ezt minél többet kellene csinálni. De egyébként viszont az se mindegy, hogy milyen levélről van szó. Tehát vannak olyan levelek, vannak olyan növényi összetevők, amik viszont annyira nem jók a talajnak.
0: Úgy. Ezt nem tudom.
1: Nem azonos minőség.
0: És az ecetfának a levele vajon jó, mert nekünk van ugye itt egy hatalmas ecetfák.
1: Tehát azt nem tudom, hogy mi a különbség fa és fa között, de azt tudom, hogy van, és hogy van olyan, ami kifejezetten rosszat tesz a talajnak. De lehet, hogyha ő már így rákérdezett, akkor tudta, hogy ott zömében olyan fák vannak, amik jók a talajnak.
0: Lehetséges. Minden esetre egyébként hasonló témán volt 7:30 után, képzeld el, itt voltak a kertbarátok, és hát tulajdonképpen elmagyarázták azt, hogy a körforgalomban azért nem lesz idén ilyen tök kompozíciós kis kiállítást, tudod, ilyen kis faragott tököket szoktak kitenni, és egy ilyen kis őszi dizájnnal meglepik a várost, mert nem sikerült a tök termés az asztály miatt. És
1: nincs elég
0: ők tök. Ők nem úgy működnek, hogy elmennek bevásárolni a nagybanira dísztököket, hogy meg tudják csinálni a kiállítást. Egyrészt nincs is pénzük erre, általában nyugdíjas hölgyekről van szó, hanem ők, amit a saját kertjükben megtermelnek, azt állították ki eddig.
1: Nincs elég.
0: És ez egy tök szimpatikus dolog egyébként.
1: Persze, hát ezt így kéne, csak hát pont ezért különösen szomorú, hogyha nem jön össze, mint ahogy most is.
0: Mint ahogy most is. Igen. Na várjál, Levi, van még egy nagyon fontos dolog, mielőtt nagyon belemegyünk a környezetvédelembe. Egy nagyon kedves hallgatónk telefonált, hogy elveszítette a kulcscsomóját, úgyhogy ha megengeded, most ezt közé is tenném. A lakótelepen te is szoktál járni, azt mondja, hogy tegnap este a lakótelepi parkból indult a sakszobortól, onnan végig sétált a bölcsöde és az óvoda, az ifjúságúti óvoda mellett az ASE sporttelepig, ott elfordult jobbra, és akkor elsétált egészen az ASE sportcsarnokig, onnan pedig ki a strandhoz, a strand szabadidőpark tavacskájához, hát lehet, hogy ez esti séta vagy kutyasétáltatás volt, nem tudom. Tehát oda sétált, meg visszasétált, és úgy gondolja, hogy ez alatt az idő alatt veszítette, illetve kint a strandnál a tóparton vette észre, hogy nincs meg a műbörtokban tartott kulcscsomója, több kulcs is lóg rajta, és akkor utána állítólag egyszer vagy kétszer még végigment ezen az úton, de nem találta a kulcsát, és nem mondom el, hogy nyitotta ki az ajtaját. Tehát a részleteket inkább nem közlöm, és azt sem, hogy hol lakik.
1: Andi, most itt téli adásban neked szegezem ennek kapcsán, hogy csinálj már ebből egy játékot. Tehát ez most olyan volt, mint egy kincskereső játéknak az alapjait.
0: De tényleg, úgy mondta, úgy adtam elő?
1: Úgy adtad elő, de hát itt komolyan mondom, hogy van egy útvonal, ami ahhoz képest, hogy egy kis kulcsomót keresünk, egy tök hosszú és szövevényes útvonal, és bárhol lehet a kulcscsomó.
0: Igen.
1: Hát,
0: jó, akkor mit javasol?
1: Nem tudom, hát nem tudom, te vagy a játékok koncepciójában játékos, de most így, hogyha a kedves hallgatóink hallottátok ezt a szövevényes útvonalat, Andi mindjárt megismétli, hogy hol lehet ez a kulcscsomó.
0: Maradjuk annyiban, hogy kiposztoljuk, jó?
1: Ki is posztoljuk, így van, valami legyen már. Na jó, igazából lehet, hogy nem lesz semmi, nem lesz nyeremény, meg minden, de ez konkrétan úgy hangzik nekem, mint egy kincskeresős játék.
0: Na, tessék. Jó, akkor kincskereső játékra invitálunk titeket, kedves hallgatónk. Na, egyébként tényleg az a lényeg, hogy miután a kedves hallgatónk telefonon keresztül elmesélte nekem, hogy van az útvonal, mint van az útvonal, utána még azt is elmesélte, hogy milyen nagyon fontos kulcsok vannak ezen a kulcscsomón. A pótkulcsok azok egy olyan helységben vannak, amit ezek az egyik nyitnak. Kulcs tud nyitni. Na, tehát, hogy hogyan jut meg az autó, na, szóval nem is ecsetelem, de
1: minden
0: azon a kulcscsomón van, a mondd már a lépcsőház bejárat, ilyen kis kapunyítószerű. Na mindegy, szóval, hogy tényleg nagy bajban van, kedves hallgatunk, úgyhogy keresünk egy műbőr kulcstartóban lévő kulcshalmazból álló kulcscsomót a lakótelepen.
1: Igen.
0: Segítsetek nekünk, hogyha megtehetitek.
1: Hát ez, nem tudom, ez egy olyan útvonal, amit én is szívesen végigjárnék most. Tehát, hogy a kis műsorom után föllazulok, és hát ha még valaki nem találta fel, akkor átfésülöm a környéket.
0: Jaj, de édes
1: vagy. Amúgy is fotózgatni akartam ma.
0: Fú, hallod? Nem tudom, tehát most ezek után csak azt tudom mondani, hogy remélem, hogy ott van, mert azért úgy is szoktak járni hallgatóink, hogy ide telefonálnak, hogy elveszett a kocsi kulcs, és akkor két óra múlva telefon, elmondjuk háromszor, és két óra múlva felhívnak, hogy jaj, az XY zsebemben volt. Tudod? Tehát, hogy
1: jó, mondjuk ez a jobbik verzió.
0: Ez a jobbik verzió.
1: És amúgy eddig sok pozitív élményem van ezzel kapcsolatban. Amikor itt valaki valamit vagy leadott a rádióba, vagy mi is találtunk kulcsot, olyan volt, hogy hazafelé mentem, találtam egy kulcsot, és rögtön már hívtalak is titeket, hogy mondjátok be a rádióba, és így tovább, de azok általában meg szoktak lenni.
0: Igen, igen, tehát hallgatóink nagyon aktívak.
1: Nagyon aktívak és ügyesek.
0: Tényleg megtaláljuk az elveszett kutyákat, igen, is mindig, és megtaláljátok, kedves hallgatóink.
1: Így van, mi pedig már arról adhatunk számot, hogy meg is van.
0: Viszont ez egy nagyon-nagyon fontos és aktuális kérdés jut eszembe, Levi, ha már itt tartunk, hogy kedves hallgatóink, mire tudják a jó választ, és mire nem. Hát mondjuk el, nem tudom, hogy jaj, küldök neked mindjárt valamit, hogy Gabitól mit kaptam, hallod?
1: Na.
0: Nem is értem, hogy miért nem a rádiós csoportba küldte be.
1: Neked küldte? Biztos,
0: nekem küldte a privát privátban.
1: Nem, privát.
0: Nem nagyon privát. Nekem küldte privát üzenetben, és szerintem ezt a rádiós csoportban majd be is posztolom. Nézd meg, kérlek. Tehát, kérem szépen, vasárnap óta rádiós közvéleménykutatás zajlik vételkörzetünkben, és nem tudom, hogy megtenni, de hogy felolvasolt, hogy Gabi mit küldött.
1: Meg, és a Gabi ezt tegnap nekem már mondta. Igen. És így van, ez egészen pontosan szóról-szóra úgy hangzik, hogy szia Gabi, hívtak rádiószokások miatt. A Paks FM és ti is műsorvezetők 5/5-ös értékelést kaptatok, hajrá!
0: Igen.
1: Jaj, de kedves, hát nagyon köszönjük.
0: Erre szoktuk mondani, hogy kisvárosban élünk, és hogyha a közvéleménykutatás zajlik a városban, ami arról szól, hogy ki milyen rádiót hallgat, vagy miért hallgatja mondjuk a Paks FM-et, akkor mi ugye kapunk visszajelzést, hogy Engem is szoktak hívni egyébként, hogy hívták őket. Na, szóval arra gondoltam, Levi, hogy elárulhatnánk a hallgatónak egy-két kérdést, hogy milyen kérdést tesznek fel azoknak, akiket felhívnak egyébként az elkövetkezendő 2 hétben több száz hallgatónkat, illetve több száz itt élőt fognak felhívni egy közvéleménykutató cég, és azt kérdezi meg többek között, hogy milyen rádiót szokott hallgatni, miért azt a rádiót szokta hallgatni, és kimondottan a Paks FM-re vonatkozólag valóban konkrétan még a műsorvezetőkre is rákérdeznek. Na, Levi, te milyen választ adnál a következő kérdésre? Az egyik kérdés, amit föltesznek a rádiós szokások kapcsán, hogy az alábbiak közül mik azok az okok, amelyek miatt ön szokta hallgatni a Paks FM-et? És hát fel van sorolva sok minden, mondom, hogy mik, jó?
1: Okay.
0: Helyi hírek miatt, országos hírek miatt, zenei kínálat miatt, megszokásból, hitelessége miatt, akkor jön a kedvencünk, kedvelem a műsorvezetőket. Aztán érdekes műsoraik vannak, a többi rádiót nem kedvelem. Úgyhogy
1: van egy ilyen lista,
0: és akkor van még egy ilyen, hogy ez a kedvencem, és van egy egyéb kettős pontot, bármit mondhat a hallgató. Uh-huh. Na, te melyiket választasz? Egyébként ez olyan érdekes, mert helyi rádiót azt gondolom, hogy nem az országos hírek miatt hallgatnak hallgatók,
1: azt bárhol meg lehet kapni. Bár azért nem tudom, ez is tud karakteres lenni rádiós.
0: Hát ahogy a Tokai Robi beolvassa,
1: na ez
0: bocsánat.
1: Azt, tehát, hogy ott az országos hírek meg is egy egyedi színezetet kapnak a Robi, meg a Gabi révén.
0: Prezentálása alatt.
1: Így van. Egyébként, hogy én mit mondanék? Hát, fú, Andi, nekem szegezted jól ezt a kérdést. Olyat nincs, hogy egyéb és kettős pont is, azért, mert ez a munkám. Nem.
0: Van,
1: hogyha
0: van.
1: Ha úgy casually hallgatnám a Paks FM-et, akkor az élesztő a sztár. Sajnos azt kell, hogy mondjam. Vagy hát nem sajnos.
0: Az élesztő?
1: Az élesztő a sztár. Ott az annyira színes minden reggel, olyan a vendégekkel, meg ahogy a műsorvezetők viszik ezt az egészet, és igen, ebbe magamat is beleértem, mert az is egész másmilyen, mint bármelyikünké. Uh-huh. És a vendégekkel, ahogy beszélgetünk, és az szerintem nagyon király. Én a best of élesztőket is szeretem. Mert a best of élesztőkben meg, hogy egy-egy fontosabb, vagy érdekesebb, vagy viccesebb beszélgetés mindig meg van ismételve. Így, hogyha valaki akkor a reggel lecsúszott a szituról, akkor megismételheti valamikor délután este felé, és az is szerintem tök jó. Úgyhogy már csak az élesztő miatt.
0: Igen, tehát akkor tulajdonképpen az értékes műsorok, vagy az olyan műsorok, az egy jó válasz lehet.
1: Igen, én azt választom.
0: Egyébként nagyon fontos dolgot mondtál, hogy hol lehet esetleg visszahallgatni a műsorainkat, ugyanis egy olyan kérdés is van, igen, ami arra vonatkozik, hogy vannak-e más felületek, ahol találkozik a hallgató a mi tartalmainkkal, és ugye a Facebook oldalunkon rengeteg műsorelemet megosztunk, hogyha valaki azt válaszol, hogy a Facebook igenis ezeket a podcasteket visszaszokta, akár az élesztő beszélgetéseket hallgatni, azt is följegyzi ez a közvéleménykutató cég, és meg fogja számunkra küldeni egyébként, hogy mennyien mondták azt a megkérdezettekből, hogy ott hallgatják.
1: Hogy máshol,
0: igen, reggel lehet, hogy nincs idejük, vagy nagyon sok, nekem is vannak például pedagógus ismerőseim, tehát ők reggel 8:30-kor már bent vannak a suliban.
1: Nem hallgathatják, így van.
0: Igen, és 7:30-ig tudják hallgatni, és akkor azt mindig mondják, hogy olyan jó, hogy kiteszitek, mert ezt is meghallgattam utólag, meg azt is meghallgattam utólag.
1: És És az is szimpatikus nekem, hogy podcast formájába tesszük ki, tehát hogyha vendégek érkeztek, akkor róluk mindig videófelvétel készül.
0: Ez
1: jó dolog szerintem egyébként, mert jó néha a reakciókat, illetve a magukkal hozott érdekes dolgokat is, hogy megmutatják a kamerának, Facebookon mindet vissza lehet nézni.
0: Igen. Figyelj, Levi, van egy nagyon fontos kérdés ebben a közvéleménykutatásban. Rákérdeznek konkrétan a műsorvezetőkre, illetve a rádiós kollégákra, és 1-től 5-ig osztályozni kell bennünket. erre írt a Gabi ismerős, hogy mindenki 5-öst kapott.
1: Igen,
0: részéről.
1: Ami
0: nagyon köszönünk.
1: A szívünket.
0: Azért a hallgatóink kedvéért felolvasom a listát, kérlek szépen, a stáblistánkat, csak hogy tudjátok, hogy kiket kell osztályozni, és kiket kell mind 5-össel. ABC sorrendben.
1: Jó.
0: Graca Levi van először, a legelől. Nem tudom, hogy hányast adnál neki, Levi.
1: Nem tudom, szoktam hallgatni a csávót, annyira nem vagyok képben.
0: Jó, oké. Harmad Gabi a következő.
1: Kéred az értékelésemet?
0: Dehogy, megbeszélt mindenki 5-ös.
1: Igen, azért, de én ezt majd meg is indoklom, de mondjad először a listát.
0: Pálfi Kati, aztán Sukkert József, Suki kollégánk szerintem csillagos 5-öst érdemel a maga 35 év rádiózásával, Strasser Andi, Strasser Ábner, Strasser Tamás, nem is értem, ez mi ezek, hogy családtagok, őrület, borzasztó.
1: Hát Takács Nagy Vivi.
0: Takács Nagy Vivi, Tokai Robi és Weiss Józsi.
1: Korrekt.
0: Ez a stáblista. Úgyhogy kedves hallgatóink, illusztris lista, 1-től 5-ig kell a megkérdezetteket kéri, hogy osztályozzanak, örülünk az 5-ösöknek.
1: Örülünk az 5-ösöknek. Egyébként azért nem, én meg nem szeretem ezt az osztályzás szitut. Ez nem tudom, az oktatásból is ki kéne vezetni, mert egyszerűen nem fed le, ez nem fed le mindent. Ez is inkább csak a fun része, úgyis mindenkit 5-ösre osztályozhatnék, mert mindenki egyedi, mindenki hoz valami olyat. A műsorvezetésnek a tudod, az aktusán belül, ami sajátossá teszi. Idioszinkratikus.
0: Őrület. De egyébként teljesen igazad van, a közénkutató cégeknél ez egyébként megszokott, hogy osztályozni kell dolgokat, és egyébként tényleg lehet, hogy a háttérinformációk többet mondanának nekünk, mert én is járok úgy, hogy közvéleménykutató felhív más ügyben, és nem csak pusztán elmondom neki, hogy A, B vagy C választ választom, hanem kommentálom. De tudom, hogy ő azt nem írja fel, pedig a legfontosabb üzenet lenne annak a cégnek, aki készít. Aki készíteti a kutatást. Figyelj, még egy kérdés csak az érdekesség kedvéért. Olyan kérdést is feltesznek a kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél évben, vagy hogy is van, egy pillanat, ja igen, hallott-e olyan reklámot az elmúlt időszakban a Paks FM-en, amely felkeltette az érdeklődését? Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre egyébként háromféle válasz van, igen, nem emlékszem.
1: Nem emlékszem.
0: Igen, tehát erre is kíváncsi leszek, hogy...
1: Erről egyébként, tudod, érdekes lehet azt leszűrni, hogy egyáltalán mennyire ragadnak meg a reklámok.
0: Igen.
1: Nekünk a kereskedelmi rádiónk felhozatalában.
0: Hát főleg azok után, ugye, hogy általában van egy ilyen hozzáállás, hogy főleg azt gondolom, hogy erről, ezt a televízióknak köszönhetjük a kereskedelmi egységeknek, hogy túl sok a reklám, meg mindig ugyanaz a reklám, meg megszakítja a reklám, ugye a filmeket, a különböző showműsorokat, stb. És nagyon sok embernek van ebből elege.
1: Igen.
0: Én azt gondolom, hogy nálunk nem olyan sok a reklám, és képzeld el, hogy tehát én azt gondolom, hogy a reklámmal kapcsolatos negatív érzésért szerintem a televíziók felelősek. Ezt ki kell, hogy mondjam.
1: Igen.
0: És az, hogy ők hogyan tálalják a reklámokat, és a reklámblokkokat, ugye évekig probléma volt azzal, hogy hangosabb a reklámblokk, mint maga a film, és akkor ezt szabályozta.
1: Gyerekkoromban is emlékszem, akkor tévéztem még, hát már nem tévézek már jó ideje. De egyébként amúgy van egy még borzalmasabb trend a televíziós reklámokban, és az viszont szerintem nincs annyira nagyon régóta még. Régebben dramaturgiailag szinte indokolt helyenre rakták be a reklámot, mint hogyha szerkesztők figyeltek volna egész konkrétan arra, hogy hova rakják be a reklámot. Most már akár szó közepén. elkezdődik a reklám.
0: Tehát amikor rosszul van megvágva
1: rosszul
0: a
1: van
0: film?
1: Megvágva.
0: Vagy a...
1: Mert egyrészt szerintem automatikusan történik, vagy én nem tudom, hogy hogy történik. Bocsánat, nem akarok hülyeséget mondani, ez hülyeség, nem látok bele, nem értek hozzá. Tehát biztos meg kell lenni az intervallumnak, hogy milyen időközönként van reklám, ebben biztos vagyok, reklámblokk, de akkor régebben, nem annyira régen, akkor mi volt az, hogy történt egy nagy jelentőség, teljes szünet két jelenet között egy televízióban vetített filmben, és oda berakták a reklámot, mint hogy kb. A legalkalmasabb helyre, ahova berakták.
0: Szerintem nagyon fontos, amit mondasz. Ugye ma már nem titok, televíziókban, rádiókban is szoftverek vezénylik az adást. El tudom képzelni, hogy most már a szoftver magától találja ki, hogy hova teszi a reklámot, hát de szerintem ezt lehet irányítani. Tehát szerintem ez csak odafigyelés, és tehát, hogy most veszik a fáradtságot, vagy nem veszik a fáradtságot. Én is emlékszem olyan televíziós élményre, vagy film élményre, amikor megszólalt a mellett láttak, hogy na hát ezt jól megvágták. Mert hogy olyan hülye helyre tették be a reklámot, hogy tényleg mondat közepén volt a főszereplő.
1: Így van, és utána, mintha mi se történt volna, folytatódik az a mondat, de konkrétan tényleg a mondat.
0: És volt a reklám.
1: Nevetséges. Ez brutális. Ilyen is van. Igen.
0: Nem még az jutott eszembe, csak nem nyugodtan mondd először te, igen. Tehát...
1: Ezzel szemben csak beugrott az, hogy egy nagyon-nagyon jó pofa reklámot láttam, föltöltve valamelyik videó megosztóra. Azt hiszem, valamelyik dél-amerikai országban csinálták úgy meg a reklámot, amikor a tévében ment a 77-es Star Wars, tehát a legelső, a George Lucas féle Csillagok háborúja. Az egyik jelenetben konkrétan valami, amikor az Obi-Wan Kenobi a fénykardért nyúl, hogy azt meg akarja mutatni a Luke Skywalkernek, és akkor így, de van egy vágás, és mint az ő keze nyúlna be, és nyitna ki egy hűtőládát, ami azt hiszem tele van sörrel, tehát hogy beépítették úgy a reklámot, mint a film része lenne, és csak utána folytatódott. Tehát ez viszont nagyon ötletes, bár borzasztó is valahol, mert nincs külön választva, mint a film része lenne, de
0: nem hallottam, de ez már ugye a reklámoknak a kreativitása, és ugye erre szokták mondani, hogy vannak reklámok, amelyek kimondottan szórakoztatók, tehát ha valami nagyon jól össze van rakva, na ami a Paks FM-en futó reklámokat illeti, ha már ott tartottunk, hogy erre is rákérdez a közvéleménykutató, egy dolog jutott eszembe, én az elmúlt 30 év alatt többször kaptam olyan visszajelzést, képzeld el, hogy hallgatóktól, hogy azért szeretik a Paksi Rádiót hallgatni, mert még ha reklám is megy, akkor is úgy érzik, hogy helyi hír szól. Hogy az is lokál, az is igen, helyi, igen. Hogy most a helyi egyik vagy másik kisüzletben mi kapható, mi akciós, mi az újdonság, nyitott egy új üzlet, hol van, tehát hogy azt is ilyen helyi hírként kezelik, és ebben azt hiszem, hogy
1: van
0: igazság. Ez abszolút igen, szimpatikus, jó dolog.
1: Igen, tehát ezzel egyébként amúgy meg így nem töri meg azt a vibe-ot, amit amúgy is hoznak a műsorokkal a Ez a Paks FM hullámhossza feeling, ez még a reklámok során se törik meg, ami tök jó.
0: Wow! És akkor nem fogja megtörni semmi a jó zenét sem, amit majd te szolgáltatsz fél tíztől.
1: Aha, mindjárt jövök.
0: Mindjárt jön Levi, osztályozzátok ötösre Levit is, és ne felejtjétek, hogy a közvéleménykutató cég kérdez meg benneteket az elkövetkezendő két hétben, akkor ne felejtjétek el mondani, hogy a Paks FM-et hallgatjátok, és várjuk az ötös osztályzatokat.
1: És nem tízig megy a skála is úgy ötöst, hanem
0: igen,
1: öt az a max.
0: Öt a legjobb állítólag, igen. Oké. Okay. Jó, Levi megy, nem, a Levi jön.
1: Igen,
0: Levi jön, megy át ide az érzékembe, onnan megy, innen jön. Andi pedig tényleg megy a stúdió ajtón kifelé. Köszi, hogy velem voltatok az élesztőben. Viszlát, sziasztok!
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő! Holnap reggel is...

Ez volt az Életfő. Good morning! A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en.

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14. Szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
7: Uriah Heep búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
8: Pörgesd meg a szerencséd a Paksi Reálban! Október 7 és 11 között vásárolj legalább 3000 forint értékben, forgasd meg a szerencsekereket, és vidd haza garantált ajándékodat. Minden pörgetés ajándékot ér. A hét minden napján várunk a Paksi Reálban, a Dózsa György út 51-53 szám alatt. Reál. Melletted vagyunk.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: A pontos idő 9 óra 41 perc, október 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenékkel jövök, elképesztő témákkal, hamisítatlan pálfikati féle

0: dúsítás is vár rátok, hogyha velünk tartotok, illetve déltől egyig egy epic best of óra, ezúttal a best of A-tól Z-ig órát hallgathatjátok meg egy órán keresztül. Zenével kezdünk, Skrillex, Justin Bieber és Don Toliver következik. Micsoda trió, a Don't Go-t fogjátok tőlük hallani 2021-ből. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Sziasztól hallhattátok a Goldent, David Guetta tavalyi remixében. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az 55-ös főúton Baja és Pörböly között, a 105-ös és a 108-as kilométer között aszfaltoznak. A fél útpályát lezárták, jelzőőrök irányítják a forgalmat. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, a november közepéig tartó munka során Várdon felé útszűkület van érvényben.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekötjük. Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman.

0: Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Szeretnétek egyetlen délelőtt alatt letudni az egész esküvői készülődést? Ráadásul ingyen? Akkor a Paksi Energy Hotelben a helyetek, ahol október 11-én vasárnap egyetlen délelőtt alatt találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Megnézhetitek a menyasszony és koszorús lányruha bemutatót, élvezhetitek a pódiumtánc stúdió fellépését, kipróbálhatjátok a webselfie automatát, és még süteménykóstolóval is készülünk. A rendezvény ingyenes, az esküvői menüsoros ebédre pedig helyben is be tudtok fizetni. Nincs esküvő a láthatáron, de egy szuper vasárnapi program jól jönne. Akkor is szeretettel várunk. Kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszunkon, és egy jót ebédelni a Paksi Energy Hotelben az első esküvő kiállításunk alkalmával október 11-én vasárnap.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére kiírt előrehozott választásokról szóló rendelet a hivatalos állami közlönyben, miután azt 6. Fülöp király aláírta, értesült az MTI. A választásokon a 350 fős alsóházi és a 209 betöltendő felsőházi mandátum sorsáról döntenek, az új parlament pedig december 23-án tartja alakuló ülését. A Batthyány Őrök Mécsesnél tartott megemlékezést a Fidesz-KDNP október 6-án az aradi vértanúk emléknapján. Bóka János, a pártszövetség frakció vezetője ünnepi beszédében a politikai foglyok szabadon bocsátását követelte. Elindult a Paksi Kistérségi Szociális Központ Tini Box programja. A kampány keretében alapvető higiéniai termékeket gyűjtenek rászoruló fiataloknak. A részletekről Fodor Melinda prevenciós tanácsadó beszélt rádiónknak.
5: Most, amiben belevágtunk, az a Tini Box felhívás, ugyanis beszélgettem az óvodai és iskolai szociális segítő kollégákkal, és ott merült fel az igény, hogy iskolák jelezték, hogy vannak olyan fiatalok, akik az alapvető higiéniai termékeket nem tudják beszerezni, és ugye nagy szükségük van rá, főleg a kamaszkorban, meg még inkább. És akkor így indult ez a Tini Box csomag, a legszükségesebb higiéniai termékek gyűjtése. Főleg ugye a középiskolás korosztályra gondoltunk. Kicsit hasonlít a karácsonykor meghirdetett tükröm-tükröm, vagy aztán amikor az erőművel összeálltunk, és akkor a Fruss Karácsony kezdeményezésre, csak itt most már a fiúkat is bevettük a körbe. Tehát mindenféle tisztasági dologra gondolunk, lehető csomagot is, és darabszámra is hozni a termékeket, tusfürdő, dezodor, sampon, balzsam, ugye a fiúknak borotvahab, borotvát nem írtuk bele, mert ugye azért az egy kicsit úgy veszélyesebb, de nyilván arra is szükség van, úgyhogy első körben ezt október 30-áig várjuk a gyűjtőpont, a Paks Kistérségi Szociális Központ, ugye az Ifjúság út 4 hétköznapokon 8 és 4 óra között lehet behozni a csomagokat, ugye Tini Box, tehát ez egy doboz, de lehet ajándéktáskába is hozni, és hogy említettem már, ha valakinek ez nehézséget okoz, hogy milyen csomag legyen, akkor darabszámos termékeket is nyugodtan hozhatnak, mi majd összeállítjuk a csomagokat, tehát lehet hozni csak tusfürdőt, csak dezodort, bármit, fogkrémet, fogkefét, és eljuttatjuk a megfelelő helyekre, mert a jelzések alapján nagy igény van erre is.
4: Fűtés támogatást nyújt a rászoruló Németkéri lakosoknak, Németkér község önkormányzata adta hírül a település a közösségi oldalán. Az ingatlanonként havi 6000 forintos támogatásra azok jogosultak, akik Németkéren állandó lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkeznek, és családjukban az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 115000 forintot. Egyedül élő kérelmező esetében a jövedelem határ 135000 forint. A kérelmeket a tárgyév október 1-e és a következő év március 1-e között lehet benyújtani, a támogatásra jogosultság pedig a tárgyév október 15-e és a következő év április 15-e közötti időszakra állapítható meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 10 óra 3 perc, október 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Temper City-vel kezdünk. Az idei Self-Aware-t fogjátok tőle hallani. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most, nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Fox FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 17 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időnk lesz egész álló nap, ma még marad a napos meleg idő. Frontatásmentes időnk lesz, nézzük csak mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap csütörtökön is 26-27 fok körül fogunk alakulni napközben, de a hidegfronti hatás már küszöbön áll, pénteken jól lehűti nekünk a kedélyeket, elfelhősödik az idő, és pénteken már csak 18 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, és ez a szombatra is jellemző lesz, vasárnap pedig még az is lehet, hogy egy kis záport, egy kis csapadékot is kapunk a nyakunkba. Vasárnapra 16 fokot jelez előre nekünk az időkép.hu. Szóval úgy tűnik, hogy végre valahára megérkezik egy kicsit szignifikánsabb ősz, de ennyire azért még felesleges előre szaladni, ma még élvezhetjük a vénasszonyok nyarának utolsó napsugarait. 26 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, délutánra már elérjük. 27 fok lesz holnap, és holnaptól kezdődik az elfelhősödés és egy kis lehűlés.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

Alex Warren hallottátok, ez volt az idei Fever Dream. Mi is már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes aranyló napsütésben úszó őszi délelőttnek a lendületét. Purple Disco Machine következik, a 2025-ös Fire and Ice. Let's go!

it's not so bad. Title When Love Sucks című klasszikusát hallottátok Jason Derulo feldolgozásában 2023-ból. Nos, kedves hallgatónk, aki írta nekünk, hogy a kulcsa elveszett egy

bizonyos, igencsak szövevényes útvonalon fent a lakótelepen. Valójában írt nekünk, hogy megtalálta az Ürgemezei Pihenő Parkban az egyik padon, ott a tóparton, ahogy végigkövette az útvonalot bringával, egyszer csak ott megtalálta a pad alatt, szóval minden oké, meglett a kulcscsomó. Nos, a magyarfilm.hu-n olvasom, hogy a Saul fia Oscar-díjas rendezője, Nemes Jeles László, nem csak társírója, de rendezője is lesz a Sickert című történelmi thriller sorozatnak, amely hasfelmetsző Jack történetét dolgozza fel. A miniszéria középpontjában Walter Sickert, német-brit festő és grafikus áll, akit egyes történészek és teoretikusok az 1888-as londoni gyilkosság sorozat elkövetőjeként azonosítottak. A történet 1888 Londonjában játszódik, amikor a várost pánikban tartják hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságai. Sickert egyszerre mozog a művészvilág és a felsőbb társadalom köreiben, miközben festményein a Whitechapel társadalom peremére szorult lakóit örökíti meg, Jack áldozatai pedig éppen ebből a közegből kerülnek ki. Amikor a festő a Scotland Yard nyomozásának egyik gyanúsítottjává válik, egyre inkább megkérdőjelezi saját ártatlanságát és személyi azonosságát. Nemes a sorozat vizuális világát történelmi dokumentumokra, valamint Sickert hátborzongató Whitechapel festményeire alapozza. A festőt a 20. századi avantgárd fontos alakjaként tartják számon. Munkássága többek között Francis Baconre és Lucian Freudra is hatással volt, tudhatjuk meg a The Hollywood Reporter cikkéből. Már gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos története és a viktoriánus London gótikus világának rejtélye. Az a célom, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és felvilágosító történetet meséljek el, és a mai nézőt egy máig nagyrészt feltérképezetlen világba merítsem, mondta Nemes László a munkáról. A sorozat forgatókönyvén Nemes mellett Adam Baruch dolgozik, producerként pedig az Oscar jelölt Alexander Rodnyansky csatlakozik a projekthez AR Content nevű produkciós cégével, melynek jelenlegi projektjei között szerepel Mundrucó Cornél Place to Be című filmje is, Ellen Burstynnel, Taika Waititivel és Pamela Andersonnal a főszerepben. Nemes executive producerként is részt vesz a munkában Rodnyansky, Stuart Monashil és Michael Kapisk mellett. A Sickert Nemes következő nagy nemzetközi munkája a Moulin után. A Jean Moulin francia ellenállási vezetőről szóló Gilles Lelouch és Lars Eidinger főszereplésével készült film idén versenyben szerepelt Cannes-ban. Itton először a Biffen lesz látható. Mindemellett Nemes az Odakint a Sötétség című filmén is dolgozik, amely Cormac McCarthy 1968-ban megjelent azonos című regényének adaptációja lesz. A főszerepeket pedig két felkapott színész játsza, Lily Rose Depp és Jacob Elordi. Szóval a fantasztikus és nagyon megrázó Saul fia, Oscar-díjas rendezője ismét dolgozik valamin, ami nagyon-nagyon jó hír, mert a Saul fia szerintem egy elementáris erejű alkotás. Most folytassuk egy kis zenével, Milky következik a Just The Way You Are, David Guetta idei remixében. Let's go!

Lady Gaga és Ariana Grande szólt az imént a Rain on Me 2020-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedés hírek következik, majd reklám jön, aztán Gabi jön a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: most közlekedj velünk!
1: Az 55-ös főúton Baja és Pörbőj között, a 105-ös és a 108-as kilométer között aszfaltoznak. A félútpályát lezárták, jelzőőrök irányítják a forgalmat. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdom felé útszűkület van érvényben.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számokat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Szeretnétek egyetlen délelőtt alatt letudni az egész esküvői készülődést? Ráadásul ingyen? Akkor a Paksi Energy Hotelben a helyetek, ahol október 11-én vasárnap egyetlen délelőtt alatt találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Megnézhetitek a menyasszony és koszorús lány ruha bemutatót, élvezhetitek a pódiumtánc stúdió fellépését, kipróbálhatjátok a webselfie automatát, és még süteménykóstolóval is készülünk. A rendezvény ingyenes, az esküvői menüsoros ebédre pedig helyben is be tudtok fizetni. Nincs esküvő a láthatáron, de egy szuper vasárnapi program jól jönne. Akkor is szeretettel várunk. Kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszunkon, és egy jót ebédelni a Paksi Energy Hotelben az első esküvő kiállításunk alkalmával október 11-én vasárnap.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Európának át kell alakítani a energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban, írja az MTI. Az októberi EU csúcsot előkészítő Európa parlamenti plenáris vitában az elnök hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energia függetlenségét. Mint mondta, ehhez a fosszilis tüzelőanyagokat Európában előállított tiszta villamos energiával kell felváltani. 21 milliárd forintot követel vissza jogosulatlan felhasználásra hivatkozva a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a 2022-26-os TAO pénzek elszámolása után. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár kedden Facebook oldalán közölte, az elmúlt hetekben részletesen áttekintették 6 látvány csapatsportág, a jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda és vízilabda TAO elszámolásait. Ennek következményeként követeli vissza a nevezett összeget a tárca. Október 7-én szerda éjfélig lehet még szavazni a Tolna megyei Prima közönségdíjasra, október 9-én pénteken pedig átadják többek között az év Tolna megyei vállalkozói díjakat is. Dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének elnöke rádiónknak elárulta, hogy milyen vállalkozásokat szoktak jelölni az év Tolna megyei vállalkozói díjakra.
5: Olyanokat szoktak jelölni, akik azért részt vesznek a társadalmi életben, és akik nem egy elzárt elefántcsontoronyban élnek, hanem foglalkoznak az alkalmazottaikkal, azoknak a családjaival. A vevők szeretnek hozzájuk bemenni, mert emberként fogadják őket, tehát leginkább ilyen vállalkozások kerülnek a díjazottak közé.
4: A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Figyeld az utat, Roadpol Focus on the Road fokozott ellenőrzés keretében ellenőrzi a héten a mobiltelefon használatot, és minden olyan tényezőt, ami a vezetők figyelmét elvonja a járművezetéstől, derül ki a főkapitányság közösségi oldalára feltöltött videóból. Az egyenruhások az odafigyelés fontosságára hívják fel a figyelmet, hiszen ahogy Fejt Csaba rendőr alezredes közlekedésrendészeti osztályvezető fogalmaz, a mobiltelefon nem fog helyetted fékezni. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna megyei igazgatóságának tájékoztatása szerint október 8-án aszfaltmarási és aszfaltozási munkákat végeznek az 52-es út Beszédes József Dunahíd utáni Dunaföldvári szakaszán, tette közé Dunaföldvár település önkormányzata a közösségi oldalán. A munkálatok alatt az önkormányzat a lakosság türelmét kéri.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 11 óra 3 perc, október 7-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Joel Corey-val kezdünk, az idei Faces-t fogjátok tőle hallani, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítás is vár rátok. Kezdjünk neki, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Shakirától és a Black Eyed Peas-től hallhattátok a Girl Like Me-t 2021-ből? Nos, október 7-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Amália, Bekény, Engelbert, Gerold, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Szergius és Vendelina nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Maroon 5 következik a Memories 2019-ből. Let's go!

Ez volt H és az R&B, azaz Ring My Bell, egy idei szerzemény. Nos, még két track következik, egy a Common Arts-tól, egy pedig Anne-Marie-tól és a Clean Bandit-től, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, illetve egy beígért Pál Fikati-féle tudósítás is vár rátok, ezúttal a harmadik kor egyeteméről lesz szó. De a szó most még Common Arts-é, vissza a 80-as évekbe, Don't Leave Me This Way, egyenesen 86-ból. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
2: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. És most vissza a Paks FM slágereihez.
2: Paks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez volt Claudia Campagnol és a Do You Love Me 2021-ből. Jubileumi 10. szemeszterével folytatódik a Paksi 3. kor egyeteme előadássorozat, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési karának szervezésében, Paksváros önkormányzatának támogatásával. Ezúttal is 5 előadás lesz, az 50 pluszos korú paksiakat újabb érdekes művészeti, történeti, kulturális és egészségügyi előadásokkal várják a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulóján. Az őszi nyitó előadás kedden volt a Paksi Városházán. Professzor dr. Nagy Janka Teodóra, a program szakmai vezetője, tanszékvezető egyetemi tanár beszélt Pálfi Kati kolléganőnknek a részletekről.
1: Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakmai és közösségépítő szempontból egyaránt. A Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képzés vidékfejlesztési karának ez már mondhatjuk, hogy nem egy rövid távú, hanem legalább egy közép, de reményeink szerint hosszú távú képzési programja. Képzési és közösségépítő program. Paks rendkívül kiváló hely a paksi emberek nyitottsága miatt, az érzékenysége és az egymás iránti és a világ történése iránti felelőssége miatt. Az 50. előadás lesz az, amivel zárni fogjuk ezt az évet, amely egyrészt ugye a 10. szemeszterünk, és szemeszterenként 5 előadással indultunk, és amely

0: A decemberi tervezett előzetes csemege könyvbemutatónk egyben zárja a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulójának programsorozatát is, itt Pakson, a Tolna megyeit. Úgy gondolom, hogy ez jól mutatja helyét és szerepét a városnak a magyar tudományos életben és ismeretterjesztésben. Ráadásul nagy örömmel oszthatjuk meg, hogy Paks a tudománybarát települések sorába lépett, a TUBA program, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia jubileum évében indított. Nos, a honlapon elérhető figyelmet kap a városban zajló mindennapokat és a tudomány területét egyaránt érintő eseménysorozat. Az öt előadásunk a végével kezdtem. Az első három előadást tulajdonképpen három kötőmondattal is bemutathatnám. Kitekintés, visszatekintés és előretekintés. Az első, a mai, egy kitekintés, földrajzilag tőlünk távol álló területet, Indonéziát mutatja be. Tari Eszter, karunk művész, oktatója, textilművész, az ott töltött évei alapján. Úgy gondolom, hogy aki ma itt van velünk, mindenféleképpen egy nagyon különleges világgal, és egy nagyon különleges művésszel és egyetemi oktatóval fog megismerkedni. A következő előadásnál picit hazaérkezünk Paksra, hiszen Hanol János helytörténészként is bemutatkozik, a paksi zsidóság történetéről tart egy előadást, ami bizonyára nagyon komoly figyelmet fog kelteni. A harmadik előadás előretekintés. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának rendkívül modern magatartástudománnyal és ennek a változásaival foglalkozó és egészségtudománnyal foglalkozó kutatóintézetének az igazgatója egy kicsit arról fog beszélni, hogy vajon milyen lesz az idős gondozás majd, amikor olyan technológiai fejlettség és olyan technológiai eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyekről évekkel, évtizedekkel ezelőtt még csak álmodni sem mertünk volna. Amikor az idős gondozás ugye még a család feladata volt, a fiatalabb gyerekek, hozzátartozók feladata, ma pedig egy csomó technológiai segítség áll rendelkezésre. Ezt követően pedig egy picit a önmagunkba tekintünk, és Bíró Violetta pszichológus, a karunknak oktatója. Nos, ő egy kicsit arra biztat bennünket, hogy ne csak az itt lévők unokáik, a gyerekeiket, de saját magukat is ismerjék meg. Hogy mi az, amit az életükben fontosnak tartanak, mik azok a nagyon komoly, megélt eredmények, amelyek, vagy események, amelyektől az ő életük az egyetlen, a különleges, egy soha meg nem ismételhető élménnyé vált.
1: Nagy érdeklődés kíséri Pakson a harmadik kor egyeteme előadás sorozatot, mely ezúttal is teltház előtt zajlott. Indonézia egy festőművész szemével címmel tartott előadást dr. Tari Eszter festőművész. A Pécsi Tudományegyetem alkalmazott művészetek tanszék adjunktusa az elmúlt évtizedekben többször tartózkodott hosszabb ideig Indonéziában, ahol először ösztöndíjas diákként tanult tradicionális iparművészeti technikákat, majd vendégoktatóként, később kutatóként tért vissza.
2: Többször jártam Indonéziába, és a legutolsó időszakot, amikor több ideig tartózkodtam kint 3 tanévig, ott tanítottam, de elsősorban a gyerekeim és a családom életét mutatom, begondoltam, hogy ez közelebb fog állni a harmadik kor egyeteméhez. De általában a magyarok számára az különleges, hogy az indonézek talán még mindig nagyon sokat élnek, vagy vannak kint az utcán, és nagyon szeretik a gyerekeket, nagy családok jobban együtt élnek még, a szomszédokkal is közvetlenebbek, tehát ez az életszeretet, életöröm, ami hangsúlyozható náluk.
1: A Paksi harmadik kor egyeteme következő előadása október 27-én lesz, melyen a paksi zsidóság történetéből hallhatnak fejezeteket dr. Hanol János helytörténésztől.

0: Rihannától hallhattátok a Disturbiát 2008-ból, és most egy kis reklám, Gabi hír összefoglalója, és már kezdjük is a déltől egyik tartó Best of A-tól Z-ig óránkat, ahol ezúttal J betűvel kezdődő előadók sorakoztak fel. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szeretnétek egyetlen délelőtt alatt letudni az egész esküvői készülődést? Ráadásul ingyen? Akkor a Paksi Energy Hotelben a helyetek, ahol október 11-én vasárnap egyetlen délelőtt alatt találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Megnézhetitek a menyasszony és koszorús lányruha bemutatót, élvezhetitek a pódiumtánc stúdió fellépését, kipróbálhatjátok a webselfie automatát, és még süteménykóstolóval is készülünk. A rendezvény ingyenes, az esküvői menüsoros ebédre pedig helyben is be tudtok fizetni. Nincs esküvő a láthatáron, de egy szuper vasárnapi program jól jönne. Akkor is szeretettel várunk. Kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszunkon, és egy jót ebédelni a Paksi Energy Hotelben az első esküvő kiállításunk alkalmával október 11-én vasárnap.
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére kiírt előre hozott választásokról szóló rendelet a hivatalos állami közlönyben, miután azt 6. Fülöp király aláírta, értesült az MTI. A választásokon a 350 fős alsóházi és a 209 betöltendő felsőházi mandátum sorsáról döntenek, az új parlament pedig december 23-án tartja alakuló ülését. Magyar Péter Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a kett hajnali dróntámadás miatt, melyben 2 kereskedelmi hajó volt érintett, amelyek közül az egyik elsüllyedt a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei is vannak. Elindult a Paksi Kistérségi Szociális Központ Tini Box programja. A kampány keretében alapvető higiéniai termékeket gyűjtenek rászoruló fiataloknak. A részletekről Fodor Melinda prevenciós tanácsadó beszélt rádiónknak.
7: Most, amiben belevágtunk, az a Tini Box felhívás, ugyanis beszélgettem az óvodai és iskolai szociális segítő kollégákkal, és ott merült fel az igény, hogy iskolák jelezték, hogy vannak olyan fiatalok, akik az alapvető higiéniai termékeket nem tudják beszerezni, és ugye nagy szükségük van rá, főleg a kamaszkorban, meg még inkább. És akkor így indult ez a Tini Box csomag, a legszükségesebb higiéniai termékek gyűjtése. Főleg ugye a középiskolás korosztályra gondoltunk. Kicsit hasonlít a karácsonykor megkérdetett tükröm-tükröm, vagy aztán amikor az erőművel összeálltunk, és akkor a friss karácsony kezdeményezésre, csak itt most már a fiúkat is bevettük a körbe. Tehát mindenféle tisztasági dologra gondolunk, lehető csomagot is és darabszámra is hozni a termékeket, tusfürdő, dezodor, sampon, balzsam, ugye a fiúknak borotvahab, borotvát nem írtuk bele, mert ugye azért az egy kicsit úgy veszélyesebb, de nyilván arra is szükség van, úgyhogy először első körben ezt október 30-áig várjuk a gyűjtőpont, a Paks Kistérségi Szociális Központ, ugye az ifjúságút 4-7 köznapokon 8 és 4 óra között lehet behozni a csomagokat, ugye tini box, tehát ez egy doboz, de lehet ajándéktáskába is hozni, és hogy említettem már, ha valakinek ez nehézséget okoz, hogy milyen csomag legyen, akkor darabszámos termékeket is nyugodtan hozhatnak, mi majd összeállítjuk a csomagokat, tehát lehet hozni csak tusfürdőt, csak dezodort, bármit, fogkrémet, fogkefét, és eljuttatjuk a megfelelő helyekre, mert a jelzések alapján nagy igény van erre is.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: A merrák elleni küzdelemre és a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet a Paksi Sport Egyesület október 10-i rendezvényével. A figyelemfelhívó közös séta a Paksi Gyógyászati Központtól indul 10 órakor, és a résztvevők tiszteletjegyet kapnak a szombati Paksi FCMTK mérkőzésre. A részletekről Rostani Katona Katalin, az Egyesület munkatársa beszélt rádiónknak.
8: Igazából a lakosságot egy közös sétára hívjuk a merrák elleni küzdelemnek tulajdonképpen a felhívására, arra, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy mennyire fontos a szűrések, hiszen ezzel életeket tudunk menteni. Maga a séta az október 10-én 10 órakor indul a gyógyászati központtól, és az Erzsébet nagyszállóig fogunk érni, tehát végig a város fogunk sétálni. És azt azért még el szeretném mondani, hogy akik ezen a sétán részt vesznek, és itt kapcsolódik be a Paksi Futballklub Kft., nem ér véget az esemény, hiszen aznap este 19.30-kor az MTK Budapestet fogadja a Paksi Futballklub Kft., és a hazai pályán, akik érkeznek erre a rendezvényünkre, tehát magára a sétára, ők egy tiszteletjegyet kapnak az aznap esti mérkőzésre, és itt szintén felhívnám, hogy aki csak teheti, az jöjjön el, és töltsük meg a lelátót rózsaszínnel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágere A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
0: Ez itt a Best of A-tól Z-ig óra. Ezúttal J betűvel kezdődő előadók sorakoznak fel itt egy órán keresztül. Nézzük, ki várható az első blokkban. A legendás Jimi Hendrix-el kezdünk. Az All Along the Watchtower-t fogjátok hallani a gitár titántól. Josh Favaz következik utána, az idei Like a Prayer. Juba eljön utána, a Someone-nal támad 2020-ból egyenesen. A magyarokat elsőként a Jetlag képviseli, az Ami itt történik, itt is marad 2018-ból. Végül a legendás Joan Jett zárja ezt a blokkot, az I Love Rock'n'Roll 1981-ből egyenesen, de most még vissza a 60-as évekbe. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Let's go!
1: Paks FM Best of Slágerek, A-tól Z-ig.

az Epic Joan Jett-től hallottátok az 1981-es I Love Rock and Roll-t. Micsoda statement. Egyébként pedig ez itt a Best of A-tól Z-ig óra, ahol J betűvel kezdődő előadók sorakoznak fel ezúttal egy órán keresztül. A kövi blokkot Jasmine Thompson kezdi, az Edward fogjátok tőle hallani 2015-ből, utána James Arthur, Anne-Marie és Matthew Blind kombója következik a Rewrite the Stars 2017-ből, hát a három előadó közül legalább az egyiknek J betűvel kezdődik a neve. A jazz meg az követi őket, 98-ból a Ma Jól vagyok című ős klasszikus, utána J-Lo-é a szó, Jennifer Lopez, 2016-os Ain't Your Mama-ja fog szólni végül ezt a blokkot, Josh Briggs zárja az Easy-vel 2024-ből, de a szó most még Jasmine Thompson-é, az Adored fogjátok tőle hallani 2015-ből. Let's go!

Tozéig óra, amikor is déltől eddig egy órán keresztül ezúttal J betűvel kezdődő előadók sorakoznak fel mindenféle műfajban, stílusban és jellegben. A kövi blokkot például a legendás Johnny Mitchell kezdi, a Big Yellow Taxit hallhatjátok, aminek számos feldolgozása született az évtizedek során. Janni Csákveca követi őt a Labirintussal 2011-ből, majd az epic Justin Timberlake következik 2016-ból a Can't Stop Feeling-gel, James Blunt követi őt a The Truth, azaz az Igazság című track következik tőle 2019-ből, majd ezt a blokkot, de még nem egészen a Best of 6-tól az éjjel óránkat Jennifer Page zárja, a Crush szól majd tőle, 1998 volt, de most még a nagy Johnny Mitchell-é a szó, Big Yellow Taxi, egy szarkasztikus klasszikus, let's go!

Jennifer Page-et hallottátok, ez volt az 1998-as Crush, és ezzel a Best of Atózéig óránk végére értünk. Egy órán keresztül J betűvel kezdődő előadókat hallhattatok. Éppen ezért most Jefferson Airplane-nel zárunk. Az 1967-es Somebody to Love című örök klasszikusuk fog szólni. Utána Gabi következik a hírösszefoglalóval, és aztán jövök vissza. Let's go!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. október 7-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Várja az adományokat a kistérségi szociális központ. Fokozott ellenőrzés van a megyében a héten. Tiszteletjegyet biztosít a Paksi FC a Merrák elleni séta résztvevőinek. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Elindult a Paksi Kistérségi Szociális Központ Tini Box programja. A kampány keretében alapvető higiéniai termékeket gyűjtenek rászoruló fiataloknak. A részletekről Fodor Melinda prevenciós tanácsadó beszélt rádiónknak.
2: Most, amiben belevágtunk, az a Tini Box felhívás, ugyanis beszélgettem az óvodai és iskolai szociális segítő kollégákkal, és ott merült fel az igény, hogy iskolák jelezték, hogy vannak olyan fiatalok, akik az alapvető higiéniai termékeket nem tudják beszerezni, és ugye nagy szükségük van rá, főleg a kamaszkorban, meg még inkább. És akkor így indult ez a Tini Box csomag, a legszükségesebb higiéniai termékek gyűjtése. Főleg ugye a középiskolás korosztályra gondoltunk. Kicsit hasonlít a karácsonykor meghirdetett tükröm-tükröm, vagy aztán amikor az erőművel összeálltunk, és akkor a friss karácsony kezdeményezésre, csak itt most már a fiúkat is bevettük a körbe. Tehát mindenféle tisztasági dologra gondolunk, lehető csomagot is, és darabszámra is hozni a termékeket, tusfürdő, dezodor, sampon, balzsam, ugye a fiúknak borotvahab, borotvát nem írtuk bele, mert ugye azért az egy kicsit úgy veszélyesebb, de nyilván arra is szükség van, úgyhogy első körben ezt október 30-áig várjuk a gyűjtőpont, a Paks Kistérségi Szociális Központ, ugye az ifjúság út 4 hétköznapokon 8 és 4 óra között lehet behozni a csomagokat, ugye Tini Box, tehát ez egy doboz, de lehet ajándéktáskába is hozni, és hogy említettem már, ha valakinek ez nehézséget okoz, hogy milyen csomag legyen, akkor darabszámos termékeket is nyugodtan hozhatnak, mi majd összeállítjuk a csomagokat, tehát lehet hozni csak tusfürdőt, csak dezodort, bármit, fogkrémet, fogkefét, és eljuttatjuk a megfelelő helyekre, mert a jelzések alapján nagy igény van erre is.
1: Október 7-én szerda éjfélig lehet még szavazni a Tolna megyei Prima közönségdíjasra, október 9-én pénteken pedig átadják többek között az év Tolna megyei vállalkozói díjakat is. Dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének elnöke rádiónknak elárulta, hogy milyen vállalkozásokat szoktak jelölni az év Tolna megyei vállalkozói díjakra.
3: Olyanokat szoktak jelölni, akik azért részt vesznek a társadalmi életben is, akik nem egy elzárt elefántcsontoronyban élnek, hanem foglalkoznak az alkalmazottaikkal, azok a családjaival. A vevők szeretnek hozzájuk bemenni, mert emberként fogadják őket, tehát leginkább ilyen vállalkozások kerülnek a díjazottak közé.
1: A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Figyeld az utat, Roadpol Focus on the Road fokozott ellenőrzés keretében ellenőrzi a héten a mobiltelefon használatot, és minden olyan tényezőt, ami a vezetők figyelmét elvonja a járművezetéstől, derül ki a főkapitányság közösségi oldalára feltöltött videóból. Az egyenruhások az odafigyelés fontosságára hívják fel a figyelmet, hiszen ahogy Fejt Csaba rendőr alezredes közlekedésrendészeti osztályvezető fogalmaz, a mobiltelefon nem fog helyettet fékezni.
0: Paks FM hírek.
1: Fűtés támogatást nyújt a rászoruló németkéri lakosoknak, Németkér község önkormányzata adta hírül a település a közösségi oldalán. Az ingatlanonként havi 6000 forintos támogatásra azok jogosultak, akik Németkéren állandó lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkeznek, és családjukban az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 115000 forintot. Egyedül élő kérelmező esetében a jövedelem határ 135000 forint. A kérelmeket a tárgyév október 1-e és a következő év március 1-e között lehet benyújtani, a támogatásra jogosultság pedig a tárgyév október 15-e és a következő év április 15-e közötti időszakra állapítható meg. Dunaföldvár város önkormányzata meghirdette a 2026. évi letelepedési támogatás igénylésének második fordulóját, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. A jogosult kérelmezők 1 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek új lakás vagy családi ház építéséhez, illetve bizonyos feltételek mellett használt ingatlan vásárlásához. A kérelmeket október 15-éig lehet benyújtani a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban, illetve elektronikus úton. A részletes feltételek és a szükséges formanyomtatványok a város honlapján érhetőek el. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna megyei igazgatóságának tájékoztatása szerint október 8-án aszfaltmarási és aszfaltozási munkákat végeznek az 52-es út Beszédes József Dunahíd utáni Dunaföldvári szakaszán, tette közé Dunaföldvár település önkormányzata a közösségi oldalán. A munkálatok alatt az önkormányzat a lakosság türelmét kéri. Bikács község önkormányzata meghirdette a 2027. évi Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot, derül ki a település honlapjára feltöltött tájékoztatóból. Az A-típusú pályázatra a felsőoktatásban jelenleg tanuló hallgatók, míg a B-típusú pályázatra felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok jelentkezhetnek. A pályázatokat november 5-ig kell rögzíteni és az önkormányzathoz benyújtani. A részletes pályázati kiírás az önkormányzatnál, illetve a Burza Hungarika pályázat kezelő felületén érhető el.
0: És most, sporthírek a Pakseten.
1: Upréka nagy csatában nem jutott a legjobb 8 közé, a Bakuban zajló judó világbajnokságon, adta hírül az Atomerőmű Sport Egyesület a közösségi oldalán. Mint írják, a paksi olimpikon judós a hongkongi és az Egyesült Arab Emírségek beli ellenfelét szépen legyőzte, ám a mongol judós az aranypontban eldobta egy külső horoggal, ezzel Réka a legjobb 16 között zárt. A merrák elleni küzdelemre és a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet a Paksi Sport Egyesület október 10-i rendezvényével. A figyelemfelhívó közös séta a Paksi Gyógyászati Központtól indul 10 órakor, és a résztvevők tiszteletjegyet kapnak a szombati Paksi FCMTK mérkőzésre. A részletekről Rostani Katona Katalin, az Egyesület munkatársa beszélt rádiónknak.
4: Igazából a lakosságot egy közös sétára hívjuk a merrák elleni küzdelemnek tulajdonképpen a felhívására, arra, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy mennyire fontos a szűrések, hiszen ezzel életeket tudunk menteni. Maga a séta az október 10-én 10 órakor indul a gyógyászati központtól, és az Erzsébet nagyszállóig fogunk érni, tehát végig a város fogunk sétálni. És azt azért még ezt szeretném mondani, hogy akik ezen a sétán részt vesznek, és itt kapcsolódik be a Paksi Futball Klub Kft., nem ér véget az esemény, hiszen aznap este 19.30-kor az MTK Budapestet fogadja a Paksi Futball Klub Kft., és a hazai pályán, akik érkeznek erre a rendezvényünkre, tehát magára a sétára, ők egy tiszteletjegyet kapnak az aznap esti mérkőzésre, és itt szintén felhívnám, hogy aki csak teheti, az jöjjön el, és töltsük meg a lelátót rózsaszínnel.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: A pontos idő 13 óra 9 perc, október 7-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már folytatódik is a fergetegesen izgalmas óránk. Gabi, informatív és részletgazdag hírösszefoglalója után zenével folytatjuk tovább. Alessandra következik 2025-ből a Toscana, de még ebben az órában, az óra második felében egy újabb Pálfikati féle tudósítással fogok jelentkezni. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Október 15-én 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babis Mihály Kulturális Központban Bakó Jenő fotóriporter Szavak nélkül című életmű kiállításának ünnepélyes megnyitója következik, amire minden érdeklődőt szeretettel várnak. November 24-én 19 órától szintén a szekszárdi Babis Mihály Kulturális Központban ismét filmzene koncert várja a zene és film kedvelőket. A sikerfilmek szimfóniája több mint 20 teltház után megújult műsorral tér vissza. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb holnap után, azaz 9-én pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozilátogatóit. Először a Duzzogi Hal kalandjai című animációs filmet vetítik 16 órától. 18 órától az Epic Queen Budapesten című koncertfilm következik majd a Queen legendás magyarországi fellépéséről. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Vadon szíve című dráma Brad Pitt főszereplésével.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Eva Max szólt az imént a 2025-ös Love in Myself. Nos, még két track következik, egy Benzombuntól, egy pedig a Halott pénztől, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, illetve egy újabb beígért pályafüggetiféle tudósítás is vár rátok méghozzá, ezúttal a Teller-Ede utcai sportpályák korszerűsítéséről lesz szó. De a szó most még Benzombuné, Beautiful Things, ezt fogjátok tőle hallani 2024-ből, let's go!

0: az Álomotthonok szakértője.
1: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Jonas Blue szólt az imént, ez volt az idei Edge of Desire. Megkezdődött Pakson a Teller-Ede utcai sportpályák korszerűsítése. A szabadidőparkban lévő három sportpálya közül kettő új burkolatot kap, a kosárpálya pedig egy plusz palánkot is. A kivitelező Kész Kft. 60 nap alatt végzi el a munkát, így december elején már megújult környezetben sportolhatnak az itt lakók. Barnabás István alpolgármester, a 6-os számú választókörzet önkormányzati képviselője beszélt Pál Fikati kolléganőnknek a részletekről.
1: Három sportpálya van, meg egy kutyafuttató is azon a területen. Most a háromból kettő sportpályát újítunk fel. Tavaly ezeknek megtörtént a kerítésének a felújítása, mert csupa luk volt, ezekhez 40 évvel nem nyúlt senki. És akkor az idején megcsináljuk a sportpályáknak a burkolatát. Az aszfalt burkolatok ki lesznek javítva, és ez ilyen korszerű műgyanta alapú ez a műanyag burkolat, kicsit puhább, mint az aszfalt. Az kerül rá. Összehasonlításképpen mondom, hogy ilyen van a Kressz Parkban, itt Pakson már, meg hát játszótereken többejütt is, meg ilyen került most az új csúszdák alá is kint az Ürgemezőn. És az egyik az kosárlabdapályának lesz felfestve, meg kialakítva, két új kosárpalánk is lesz hozzá, a másik pedig foci, a nagyobbik az focipálya lesz, most is így van ez a kettő, és van egy harmadik sportpálya is, az eredetileg teniszpályának van felfestve, még nagyon-nagyon halványan, de látszik azért a teniszpálya kialakítása. Itt szeretném megszavaztatni majd a Városkártya applikáción keresztül a környék lakosságát, hogy mit szeretnének. Teniszpálya legyen, továbbra is az, vagy esetleg ilyen floorball pálya, mert annak megfelelően kell akkor kialakítani. Elsősorban a kerítését, hiszen teniszpályának ugye ilyen kerítés kell, hálós kerítés, a floorball pályának meg palánk. De a többség, amire szavazni fog, az lesz kialakítva, ez egy jövő évi projekt lesz. Most 60 nap alatt kell megcsinálni a vállalkozónak ennek a két pályának a korszerűsítését, burkolatát, és akkor 60 nap múlva ott már teljesen jó használható, korszerű lesz egy kosárpálya, meg egy kispályás foci, de az elég nagy kispályás foci pálya.
2: Ki végzi a felújítást, a korszerűsítést, és milyen összegből, mennyiből sikerül ezt majd megvalósítani?
1: Egy Kész Kft. Bátorszéki cég, ez nem a nagy Kész Kft., ez egy másik. Ők nyerték el, 34,5 millió forintba fog ez nekünk kerülni, és ezért készül el ez a két burkolat. Nem olcsó, de ezek drága dolgok, ezek a korszerű burkolatok.
2: Lehet-e tudni, hogy a közeljövőben itt a környéken, tehát a Teller-Ede utca, illetve ott maga a szabadidőpark környéke megújul-e, terveznek-e a közeljövőben ott valamiféle felújítást?
1: A Teller-Ede utcának, ahol bemegyünk, és ahol azok a viszonylag újabb építésű tömbházak vannak, sorházak. Annak a terve, ugye megszereztük annak a területét, mert ahhoz azért nem tudtunk eddig hozzányúlni, és azért van még most is földút, meg földutas parkoló ott, mert nem a miénk volt a terület. De az idén megvettük a területet, most folyik a tervezése az egésznek, és jövőre az meg fog újulni, tehát az korszerű aszfalt burkolatot kap a parkoló is, meg maga az utca is. Az a szervízút, amit szintén Teller-Ede utcának hívunk, és ami mentén ezek a sportpályák is vannak, az majd azzal a felújítással fog megújulni, amit tervezünk a Kulcsatab utca téli oldalán levő tömbelsőkhöz. Most ugye elkészül az utolsó tömbelső felújítása az északi oldalon, az folyamatban van, és jövőre elkezdjük tervezni a déli oldalt. Én szeretném egybe megtervezhetni az egészet, és majd a tervező tegyen javaslatot rá, hogy osszuk föl hány részre, kettőre, háromra esetleg, és akkor ebbe a ciklusba el kell kezdődni azoknak, a tömbelsőknek a felújításának is, és annak keretében fog megújulni az a szervízút is. Egyébként most ott a legnagyobb kátyukat, azokat most kijavították, úgyhogy most viszonylag kulturáltan végig lehet ott hajtani.

0: A Backstreet Boys-tól hallhattátok a Show Me The Meaning Of Being Lonely-t egyenesen 2000-ből. Ezekkel a millenniumi vibe-okkal búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én ezt tanácsolom, mert hogy Balázs következik, aki egészen 6 óráig szórakoztat majd titeket. Én Gracza Levente vagyok, és holnap találkozunk, legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what I look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesd meg a szerencséd a Paksi Reálban. Október 7 és 11 között vásárolj legalább 3000 forint értékben, forgasd meg a szerencsekereket, és vidd haza garantált ajándékodat. Minden pörgetés ajándékot ér. A hét minden napján várunk a Paksi Reálban, a Dózsa György út 51-53 szám alatt. Reál. Melletted vagyunk.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Európának át kell alakítani a energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban, írja az MTI. Az októberi EU csúcsot előkészítő Európa parlamenti plenáris vitában az elnök hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét. Mint mondta, ehhez a fosszilis tüzelőanyagokat Európában előállított tiszta villamos energiával kell felváltani. 21 milliárd forintot követel vissza jogosulatlan felhasználásra hivatkozva a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a 2022-26-os TAO pénzek elszámolása után. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár kedden Facebook oldalán közölte, az elmúlt hetekben részletesen áttekintették 6 látvány csapatsportág, a jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda és vízilabda TAO elszámolásait. Ennek következményeként követeli vissza a nevezett összeget a tárca. Október 7-én szerda éjfélig lehet még szavazni a Tolna megyei Prima közönségdíjasra, október 9-én pénteken pedig átadják többek között az év Tolna megyei vállalkozói díjakat is. Dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének elnöke rádiónknak elárulta, hogy milyen vállalkozásokat szoktak jelölni az év Tolna megyei vállalkozói díjakra.
5: Olyanokat szoktak jelölni, akik azért részt vesznek a társadalmi életben is, akik nem egy elzárt elefántcsontoronyban élnek, hanem foglalkoznak az alkalmazottaikkal, azoknak a családjaival. A vevők szeretnek hozzájuk bemenni, mert emberként fogadják őket, tehát leginkább ilyen vállalkozások kerülnek a díjazottak közé.
4: A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Figyeld az utat, Roadpol Focus on the Road fokozott ellenőrzés keretében ellenőrzi a héten a mobiltelefon használatot, és minden olyan tényezőt, ami a vezetők figyelmét elvonja a járművezetéstől, derül ki a főkapitányság közösségi oldalára feltöltött videóból. Az egyenruhások az odafigyelés fontosságára hívják fel a figyelmet, hiszen ahogy Fejt Csaba rendőr alezredes közlekedésrendészeti osztályvezető fogalmaz, a mobiltelefon nem fog helyettet fékezni. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna megyei igazgatóságának tájékoztatása szerint október 8-án aszfaltmarási és aszfaltozási munkákat végeznek az 52-es út Beszédes József Dunahíd utáni Dunaföldvári szakaszán, tette közé Dunaföldvár település önkormányzata a közösségi oldalán. A munkálatok alatt az önkormányzat a lakosság türelmét kéri.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
6: A Rudimentál a Kelly-del közös felvételt hozza nekünk, itt lesz azonban még jó néhány kedvencünk, például Sabrina Carpenter, de Benson Boone szintén énekelni fog. Ez a Paks FM, a mai délutánon is Hászalai Balázs játssza nektek a jobbnál jobb dalokat, remélem velem tartotok, jó rádiózást!
0: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel! Paks FM!

0: nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pont FM. Slágerek minden mennyiség.

visszanéz a múltjára, és megpróbál megnyitni egy új korszakot az életében. Lábas Viki a vadonatúj dalával, ez az Álomport című szerzemény, amely a balatoni gyerekkor emlékeiből építkezik, miközben arról is szól, hogyan válhatnak valóra a régi álmok. Az énekesnő a Margaret Island feloszlása után tudatosan keres új zenei utakat, ez az Álomport című nóta pedig már ezt a személyesebb, intimebb világot mutatja meg. Lábas Viki dolgozik már a további szerzeményeken is, amelyeket idén szintén szeretne kihozni, addig is itt van nekünk az újdonság, az Álomport.

lesz a Paksfm, ami szerda délután is összekötsz. Immáron 29. alkalommal rendezik meg a Szeresd, Óvd és Véd című játékos környezetvédelmi vetélkedőt itt Pakson. Elsősorban a felnőtteket hívják az Ökomunkacsoport alapítvány tagjai. 4 fős csapatok nevezhetnek az alapítványnak az e-mail címén erre a viadarra. Előzetesen érdemes választani egy csapatnevet, az ahhoz édeszkedő bemutatkozóval együtt, a jelentkezők pedig játékos feladatokra számíthatnak majd ezúttal is, és persze néhány figyelemfelkeltő kérdése a Dunakanyar épített és természeti mértékeivel kapcsolatban. Maga a megmérettetés november 18-án lesz majd a Csengeiben, értékes díjak várnak a csapatokra, nevezni pedig november 12-ig lehet.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek mindenmennyi.

Idézzük, de nem szabad elfelejtenünk, hogy most már az ősz derekán vagyunk. Köd, korai sötétedés, romló látási viszonyok, ezek mind jellemzőek lehetnek már ilyenkor októberben. A hazai vasúttársaságok, mert hogy nem csak a MÁV van ám, hanem több is, most közösen őszi jó tanácsokkal rukoltak elő, ezzel próbálják figyelmeztetni a közlekedőket a vasúti átjárók veszélyeire. Fontos például tudni, hogy a piros jelzés felvillanása után a félsorompó nem azonnal ereszkedik rá, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni, ha valaki ezt esetleg nem tudná. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem világít, akkor ez meghibásodást jelez. Meg kell állni a kressz szerint. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. Van olyan átkerőhely egyébként, ahol ezt figyelik is időnként a rendőrök, szóval nem érdemes kockáztatni. Arra is figyelmeztetnek a szakemberek, hogy a lezárt félsorompót soha eszünkbe se jusson megkerülni.

0: rock sikerét hallgattuk együtt, Bruno Mars pedig szintén nem a legfrissebb dalai közül énekli majd fel az egyiket. Just the Way You Are című slágere 2010-ből forog, de csak a legfrissebb híreket követően. Tartsatok velem akkor is!
1: Vissza a változatos zenékhez azonnal! Ez a Paks FM! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: De jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat!
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
4: Szeretnétek egyetlen délelőtt alatt letudni az egész esküvői készülődést? Ráadásul ingyen? Akkor a Paksi Energy Hotelben a helyetek, ahol október 11-én vasárnap egyetlen délelőtt alatt találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Megnézhetitek a menyasszony és koszorús lányruha bemutatót, élvezhetitek a pódiumtánc stúdió fellépését, kipróbálhatjátok a webselfie automatát, és még süteménykóstolóval is készülünk. A rendezvény ingyenes, az esküvői menüsoros ebédre pedig helyben is be tudtok fizetni. Nincs esküvő a láthatáron, de egy szuper vasárnapi program jól jönne. Akkor is szeretettel várunk. Kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszunkon, és egy jót ebédelni a Paksi Energy Hotelben az első esküvő kiállításunk alkalmával október 11-én vasárnap.
5: Pörgesd meg a szerencséd a Paksi Reálban! Október 7 és 11 között vásárolj legalább 3000 forint értékben, forgasd meg a szerencsekereket, és vidd haza garantált ajándékodat. Minden pörgetés ajándékot ér. A hét minden napján várunk a Paksi Reálban, a Dózsa György út 51-53 szám alatt. Reál. Melletted vagyunk.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paksi FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére kiírt előrehozott választásokról szóló rendelet a hivatalos állami közlönyben, miután azt 6. Fülöp király aláírta, értesült az MTI. A választásokon a 350 fős alsóházi és a 209 betöltendő felsőházi mandátum sorsáról döntenek, az új parlament pedig december 23-án tartja alakuló ülését. A Batthyány Őrök Mécsesnél tartott megemlékezést a Fidesz-KDNP október 6-án az aradi vértanúk emléknapján. Bóka János, a pártszövetség frakció vezetője ünnepi beszédében a politikai foglyok szabadon bocsátását követelte. Elindult a Paksi Kistérségi Szociális Központ Tini Box programja. A kampány keretében alapvető higiéniai termékeket gyűjtenek rászoruló fiataloknak. A részletekről Fodor Melinda prevenciós tanácsadó beszélt rádiónknak.
7: Most, amiben belevágtunk, az a Tini Box felhívás, ugyanis beszélgettem az óvodai és iskolai szociális segítő kollégákkal, és ott merült fel az igény, hogy iskolák jelezték, hogy vannak olyan fiatalok, akik az alapvető higiéniai termékeket nem tudják beszerezni, és ugye nagy szükségük van rá, főleg a kamaszkorban, meg még inkább. És akkor így indult ez a Tinibox csomag, a legszükségesebb higiéniai termékek gyűjtése. Főleg ugye a középiskolás korosztályra gondoltunk. Kicsit hasonlít a karácsonykor meghirdetett tükröm-tükröm, vagy aztán amikor az erőművel összeálltunk, és akkor a friss karácsony kezdeményezésre, csak itt most már a fiúkat is bevettük a körbe. Tehát mindenféle tisztasági dologra gondolunk, lehető csomagot is, és darabszámra is hozni a termékeket, tusfürdő, dezodor, sampon, balzsam, ugye a fiúknak borotvahab, borotvát nem írtuk bele, mert ugye azért az egy kicsit úgy veszélyesebb, de nyilván arra is szükség van, úgyhogy első körben ezt október 30-áig várjuk a gyűjtőpont, a Paks Kistérségi Szociális Központ, ugye az ifjúság út 4-7 köznapokon 8 és 4 óra között lehet behozni a csomagokat, ugye Tini Box, tehát ez egy doboz, de lehet ajándéktáskába is hozni, és hogy említettem már, ha valakinek ez nehézséget okoz, hogy milyen csomag legyen, akkor darabszámos termékeket is nyugodtan hozhatnak, mi majd összeállítjuk a csomagokat, tehát lehet hozni csak tusfürdőt, csak dezodort, bármit, fogkrémet, fogkefét, és eljuttatjuk a megfelelő helyekre, mert a jelzések alapján nagy igény van erre is.
6: Fűtés támogatást nyújt a rászoruló németkéri lakosoknak, Németkér község önkormányzata adta hírül a település a közösségi oldalán. Az ingatlanonként havi 6000 forintos támogatásra azok jogosultak, akik Németkéren állandó lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkeznek, és családjukban az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 115000 forintot. Egyedül élő kérelmező esetében a jövedelem határ 135000 forint. A kérelmeket a tárgyi év október 1-e és a következő év március 1-e között lehet benyújtani, a támogatásra jogosultság pedig a tárgyi év október 15-e és a következő év április 15-e közötti időszakra állapítható meg.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
0: Ahó, itt vagyunk a legfrissebb híreket követően, már megyünk is tovább a kedvenceitekkel. A következőt Bruno Mars fogja előadni. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok. Töltsük együtt ezt az órát is.
1: És most egy újabb

megérkezett Meghan Trainor vadonatúj albuma, amelyről ismerhetünk már néhány remek slágert, hiszen folyamatosan érkeztek az előfutárok az elmúlt hónapokban. Köztük például pár héttel ezelőtt a Getting Girl című vidámság. Az énekesnő sorrend a 7. albuma a Toy With Me címet kapta. Erről forog ez az újdonság.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Japánban zajlik az országos könyvtári napok, itt Pakson is, méghozzá Csengeiben, a Paksi Közművelődési Non-Profit Kft. Könyvtárában lehet a különböző eseményekre benevezni egészen vasárnapig. 9-én például egy író-olvasó találkozó lesz majd Madaras Balázzsal, a Mesél az ég című kötettel ismerkedhetünk délután 2-től. Kovács Kati ugyancsak ezen a napon érkezik a Tolnai Lovarda Művelődési Központ és Könyvtár épületébe, zenekarával együtt egy nagy koncertet ad, úgy szeretném meghálálni címmel. Kovács Katit és zenekarát pénteken este 7-től lehet megnézni és meghallgatni.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez a Paks FM, ami szerda délután is összeköt. Az egyedül élő idősek rendszeres ellenőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet a tolnai katasztrófa védelem. A héten Dombóváron egy idős nő a fürdőszobájában rekedt, a tűzoltók pedig az ablakon keresztül jut.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Hungaria.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Reklámot hallottatok. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Azokon a napokon, amikor minden szürke és borongós, legalább ránk számíthatsz változatosságban.
3: Az ősz jobban szól a paksefe.

0: Közlekedj velünk!
1: Elindult a Kresszparkhoz vezető út felújítása és a kapcsolódó közműfejlesztési munka egy Pakson. A kivitelezést burkolatbontással kezdték, ezért teljesen lezárták az utat, még gyalogosan sem lehet most arra közlekedni. Ez a korlátozás várhatóan november 20-áig lesz érvényben. Az M6-oson pedig hitkarbantartás miatt zárták le az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon, egészen pontosan 2 kilométeren át a 142-estől a Budapest felé vezető oldalra terelik a járműveket. Irányonként csak egy-egy sáv járható.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Pörgesd meg a szerencséd a Paksi Reálban! Október 7 és 11 között vásárolj legalább 3000 forint értékben, forgasd meg a szerencsekereket, és vidd haza garantált ajándékodat. Minden pörgetés ajándékot ér. A hét minden napján várunk a Paksi Reálban, a Dózsa György út 51-53 szám alatt. Reál. Melletted vagyunk.
5: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Európának át kell alakítani a energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban, írja az MTI. Az októberi EU csúcsot előkészítő Európa parlamenti plenáris vitában az elnök hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét. Mint mondta, ehhez a fosszilis tüzelőanyagokat Európában előállított tiszta villamos energiával kell felváltani. Magyar Péter Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a kett hajnali dróntámadás miatt, melyben 2 kereskedelmi hajó volt érintett, amelyek közül az egyik elsüllyedt a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei is vannak. Bikács község önkormányzata meghirdette a 2027. évi Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot, derül ki a település honlapjára feltöltött tájékoztatóból. Az A típusú pályázatra a felsőoktatásban jelenleg tanuló hallgatók, míg a B típusú pályázatra felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok jelentkezhetnek. A pályázatokat november 5-ig kell rögzíteni és az önkormányzathoz benyújtani. A részletes pályázati kiírás az önkormányzatnál, illetve a Burza Hungarika pályázat kezelő felületén érhető el.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: A merrák elleni küzdelemre és a szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet a Paksi Sport Egyesület október 10-i rendezvényével. A figyelemfelhívók közös séta a Paksi Gyógyászati Központtól indul 10 órakor, és a résztvevők tiszteletjegyet kapnak a szombati Paksi FC MTK mérkőzésre. A részletekről Rostani Katona Katalin, az Egyesület munkatársa beszélt rádiónknak.
7: Igazából a lakosságot egy közös sétára hívjuk, amely rá kell lenni küzdelemnek tulajdonképpen a felhívására, arra, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy mennyire fontos a szűrések, hiszen ezzel életeket tudunk menteni. Maga a séta az október 10-én 10 órakor indul a gyógyászati központtól, és az Erzsébet nagyszállóig fogunk érni, tehát végig a város fogunk sétálni. És azt azért még ezt szeretném mondani, hogy akik ezen a sétán részt vesznek, és itt kapcsolódik be a Paksi Futball Klub Kft., nem ér véget az esemény, hiszen aznap este 19:30-kor az MTK Budapestet fogadja a Paksi Futball Klub Kft., és a hazai pályán, akik érkeznek erre a rendezvényünkre, tehát magára a sétára, ők egy tiszteletjegyet kapnak az aznap esti mérkőzésre, és itt szintén felhívnám, hogy aki csak teheti, az jöjjön el, és töltsük meg a lelátót rózsaszínnel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
1: Itt vagyunk a mai délután felénél, és ez egy jó hír, legalábbis számomra, hiszen játszatok nektek még legalább ugyanannyi, ha nem több slágert, mint eddig. Az elsőt ebben az órában Bryan Adams-től halljuk, de itt lesz Eva Max, Mango Rise és a Cardigans is mindjárt a húrok közé. Csap, jó rádiózást, kellemes időtöltést a Paks FM-mel.
0: És most egy újabb óra.

film készül az Oasis nagy visszatéréséről. A koncert dokumentum a legendás brit zenekar friss turnéját követi végig exkluzív kulisszák mögötti jelenetekkel. A produkció különlegessége, hogy több mint 25 év után új közös interjúkat is láthatunk benne. Liam és Noel Gallagher részvételével. Az elmúlt időszakban bizony volt jó néhány év, amikor nem is nagyon álltak szóba egymással. A koncertsorozat persze most mindent megváltoztatott. A szeptemberben érkező dokumentumfilm nem csak a turnéra koncentrál majd, hanem arra is, mi hatással van az Oasis zenéje a különböző generációkra.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

műsorban a klasszikus itt, a Paks FM-en. Történelmi asszályt mutatnak a Hungaromet idei adatai. Állítólag 1901 óta nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja Magyarországon, mint most. Januártól szeptember végéig országos átlagban mindössze olyan 250 mm-nyi csapadék hullott, tehát ez fele annyi, mint az elmúlt évtizedekben, és a szakemberek azt mondják, hogy már tavaly is rosszul indultunk, illetve az idei esztendő elején indultunk nagyon-nagyon rosszul, a tavalyi hiányt is cipeltük ugyanis magunkkal, ez pedig most fokozottan halmozódik. A szeptember önmagában is rendkívül száraz volt, a hetedik legrosszabbnak bizonyult a mérések kezdete óta.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos, megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
1: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
5: Urájahi búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Beköszöntöttek a borongósabb napok.
7: De hé, most jönnek a tök jó napok. Ősszel is, Paks FM.

itt vagytok még? Annak nagyon örülnék. The Weeknd egy megaslágere után egy másik hatalmas nagy klasszikust játszom nektek hamarosan. A Coldplay csapa húrok közé 2008-as felvételük szólal meg, az ötös híreket követően találkozunk akkor is.

0: Kiss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Szeretnétek egyetlen délelőtt alatt letudni az egész esküvői készülődést? Ráadásul ingyen? Akkor a Paksi Energy Hotelben a helyetek, ahol október 11-én vasárnap egyetlen délelőtt alatt találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Megnézhetitek a mennyasszonyi és koszorús lányruha bemutatót, élvezhetitek a pódiumtánc stúdió fellépését, kipróbálhatjátok a webselfie automatát, és még süteménykóstolóval is készülünk. A rendezvény ingyenes, az esküvői menüsoros ebédre pedig helyben is be tudtok fizetni. Nincs esküvő a láthatáron, de egy szuper vasárnapi program jól jönne. Akkor is szeretettel várunk. Kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszunkon, és egy jót ebédelni a Paksi Energy Hotelben az első esküvő kiállításunk alkalmával október 11-én vasárnap.
2: Pörgesd meg a szerencséd a Paksi Reálban! Október 7 és 11 között vásárolj legalább 3000 forint értékben, forgasd meg a szerencsekereket, és vidd haza garantált ajándékodat. Minden pörgetés ajándékot ér. A hét minden napján várunk a Paksi Reálban, a Dózsa György út 51-53 szám alatt. Reál. Melletted vagyunk.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére kiírt előrehozott választásokról szóló rendelet a hivatalos állami közlönyben, miután azt 6. Fülöp király aláírta, értesült az MTI. A választásokon a 350 fős alsóházi és a 209 betöltendő felsőházi mandátum sorsáról döntenek, az új parlament pedig december 23-án tartja alakuló ülését. 21 milliárd forintot követel vissza jogosulatlan felhasználásra hivatkozva a belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a 2022-26-os TAO pénzek elszámolása után. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár kedden Facebook oldalán közölte, az elmúlt hetekben részletesen áttekintették 6 látvány csapatsportág, a jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda és vízilabda TAO elszámolásait. Ennek következményeként követeli vissza a nevezett összeget a tárca. Október 7-én szerda éjfélig lehet még szavazni a Tolna megyei Prima közönségdíjasra, október 9-én pénteken pedig átadják többek között az év Tolna megyei vállalkozói díjakat is. Dr. Fajszi Lajos, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének elnöke rádiónknak elárulta, hogy milyen vállalkozásokat szoktak jelölni az év Tolna megyei vállalkozói díjakra.
6: Olyanokat szoktak jelölni, akik azért részt vesznek a társadalmi életben is, akik nem egy elzárt elefántcsontoronyban élnek, hanem foglalkoznak az alkalmazottaikkal, azoknak a családjaival. A vevők szeretnek hozzájuk bemenni, mert emberként fogadják őket, tehát leginkább ilyen vállalkozások kerülnek a díjazottak közé.
5: Dunaföldvár város önkormányzata meghirdette a 2026. évi letelepedési támogatás igénylésének 2. fordulóját, derül ki a település közösségi oldalára feltöltött bejegyzésből. A jogosult kérelmezők 1 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek új lakás vagy családi ház építéséhez, illetve bizonyos feltételek mellett használt ingatlan vásárlásához. A kérelmeket október 15-éig lehet benyújtani a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban, illetve elektronikus úton. A részletes feltételek és a szükséges formanyomtatványok a város honlapján érhetőek el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
7: Ahol is mész, megyünk tovább a kedvenceitekkel a mai délutánon. A Coldplay hozza egy korábbi slágerét, de itt lesz Shakira is az idei VB himnusszal. Jó rádiózást, kellemes időtöltést mindenkinek!
0: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
8: Paks FM. Összeköt.